0: és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszkij abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékonyra fordul az idő, információkat várnak az NK a támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyelt a világ, a Puskás Arénában rendezték a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű

0: A szervezet is elítélte az esetet, és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
1: Az időjárásról.
0: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Reklámozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget, május 31-én vasárnap, újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Klub eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja. De lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifjúsziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten, május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata, a Hablányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a Tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléd Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarelli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra Könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough Te is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gál József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglédi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és

0: délkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: senki sem bán. Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben, ha van kedvük, válaszolnak a 0635 92 92-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, de akár a Facebookon, facebook.com/ceglidradio is írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott a legnépszerűbb lenni. Lássuk, hogy mi a mai kérdésünk, egy új témával foglalkozunk. Tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? És hogy kicsit elhelyezzük, mi is a pillangó hatás, vagy butterfly effect, a káosz elméletben használt kifejezés, amely szerint egy bonyolultabb rendszerben, mint például az időjárásban, egy apró kezdeti változás, metaforikusan egy pillangó száncsapása is, akár hosszú távú, kaotikus, jelentős és előre nem látható következményekkel, például tornádóval járhat, tehát a pillangó csapása végül tornádót okoz. Minden összefügg mindennel, és a kis események sorsfordítóak lehetnek. Nos, a hétköznapi jelentése a pillangó hatásnak az, hogy jelentéktelennek tűnő cselekedetek, események, véletlenek egy későbbi fontos, akár drámai változást idéznek elő. Az én példám az nagyon érdekes szerintem, hát vagyis én annak érzem, de például a párommal mi úgy ismerkedtünk meg, aki már a mennyasszonyom, hogy gyakorlatilag mind a ketten használtunk társkereső alkalmazást, de ő mivel Pesten élt, én meg gyakran jártam bulizni, ezért kerültünk egymás keresési távolságen belülre, mert tulajdonképpen én gyakran jártam föl Pestre, és az egyik buli alkalmával ő éppen ránézett a telefonjára, és rákeresett, hogy kik is vannak mondjuk 20 kilométeren belül. Én így kerültem bele az ő keresési távolságába, és akkor nem sokkal később egymásra is akadtunk, elkezdtünk beszélgetni, és ebből végül párkapcsolat lett. De talán még érdekesebb az egyik legjobb barátom esete, Misi barátom ugyanis csak nyelvet szeretett volna tanulni az egyik ilyen alkalmazásban, annyit tudott, hogy egy Liana nevű lányjal fog együtt tanulni. Viszont nem találta ezt a Liana nevű hölgyet, így elkezdett Liana nevű lányokat keresgélni, és talált is egyet, azt hitte, hogy azt találta meg, akit keres, de valójában egy brazil hölgyet talált meg, akire rá is írt, és elkezdtek beszélgetni. Na most, ebből lett az a beszélgetésből, hogy egy idő után meglátogatták egymást, ebből párkapcsolat lett, ebből szerelem lett, ebből házasság lett, és ebből érkezik hamarosan a babájuk. Úgyhogy gyakorlatilag egy teljes véletlen folytán jutottak el odáig, hogy ők most boldog házasságban élnek, és Liana ide költözött Magyarországra, meg néha mennek ki az ő családjához, és várják a közös babát. Tehát olyan eseményekre gondolunk itt a pillangó hatás sors műsorban, amikor véletlen találkozás vezetett el egy új munkahelyre, vagy lett belőle egy baráti, esetleg romantikus kapcsolat. Ha visszagondol az ember, akkor rájön, hogy bizonyos szituációk biztosan kellettek ahhoz, hogy valami éppen így alakuljon. Az ilyen összefüggéseket hivatott a mai adásunk megtalálni. Hogyha van ilyen sztoria, tehát pillangó hatás a saját életéből, azt küldje el nekünk a 0635 92 92-re. De egyszer ilyen volt az is, amikor fesztiválra mentünk baráti társasággal, és két hölgy benyitott hozzánk, hogy kérünk-e borsót, mert ők egy zacskónyi zöld borsót kifejtettek, és osztogatják a vonaton, és abból is egy olyan barátság lett, amikor még nem gondoltuk. Később a fesztivál területén egymás mellé pakoltuk le a szállásunkat, de teljesen véletlenül, és hát ti ismerősök vagytok már a vonatról, aztán olyan barátság lett ebből is, hogy lehet, hogy csak évente egyszer találkozunk, de akkor ki tudunk beszélni mindent, és onnan folytatjuk, ahol előző évben abba hagytuk. Szóval ilyenekre vagyunk ma kíváncsiak, tud mondani pillangó hatásra példát a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk, hamarosan jövünk az önök üzeneteivel.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Még nem tudjuk, mennyire lesz népszerű a téma, de három üzenetet már kaptunk is, biztos, hogy velük kezdünk. Addig pedig önök is gondolkodjanak el, hogy volt-e olyan apró esemény az életben, ami talán elindított valamit, ami egy nagyobb dologhoz vezetett, tehát pillangó hatás történt az ön privát környezetében. Itt van már is Robi üzenete. Pár éve megláttam egy régi jó ismerősemet az utcán, akivel már jó ideje nem beszéltünk. Nem volt konfliktus, csak egyszerűen megszakadt a kapcsolat. Egy olyan utcában láttam meg, ahová csak azért mentem, mert szakítás után el kellett költöznem, és arrafelé béreltem lakást. Egyébként aznap biztosan nem jártam volna arra, főleg nem abban a napszakban. Később ráírtam, hogy mi újság vele, van-e kedve találkozni. Újra egymás életének részesei lettünk, majd ezáltal bekerültem a baráti társaságába, ahol tök jó fej embereket ismertem meg, és ezáltal egy jó munka lehetőség is megtalált. Pontosan ilyen sztorikra gondolunk, egy apró véletlen, ami aztán elvezet valahova. Erről van szó, és köszönjük szépen! Ati azt írja, hogy megfáztam, nem volt nálam papír zsebkendő. A távolsági buszon kértem egy lánytól, a hónap végén leszünk 18 évesek, mármint hogy a kapcsolatuk lesz 18 éves. Azóta nem hordhat magával papír zsebkendőt, és nagyon sok vicces smiley a végén, ezt is nagyon szépen köszönjük. Nekem egyetemről hazafelé a távolsági buszról leszállva nem volt esernyőm, és egy adagot kellett még, jó nagy adagot kellett még sétálni. Egy lányjal beszélgettem épp, aki tovább utazott, és az édesapja amúgy is várta a megállóban, úgyhogy kölcsön adta az övét. Most leszünk együtt 20 éve. Két szép gyermekünk van. Szerintem ez is remek történet, név nem volt az üzenet végén, de nekünk az nem is fontos, viszont befutott még egy üzenetünk, lássuk csak. Egyszer 15-16 évesen vett nekem apám egy dobos sört, amin egy viking volt, mert hogy milyen menőn nézett ki. Ezt később elvittem magammal egy ismerősömmel való csavargásra, egy vendéglátóhely előtt találkoztunk, és itt is várakoztunk, hogy ketten elfelezzük a sört, amikor is összetalálkoztam pár osztálytársammal, akik ugyanoda mentek. Sose beszélgettem velük, de megláttam, hogy milyen menő a sör, meglátták, hogy milyen menő a sör, amit iszunk, odajöttek megkérdezni, hogy ezt hol vettük. Ebből egy egész estés beszélgetés lett, még aznap össze is haverkodtunk, nem is értettük, hogy suliban miért nem beszélgettünk soha. Utána már csak együtt voltunk, hajlandóak menni bárhova is. Ez a vikinges sör felett kötött barátság lett az alapja egy 20 fős baráti társaságnak, 3 munkahelyemnek és 2 kapcsolatomnak is, írja nekünk Mark. És erről van szó, egy sörrel indult az egész, és aztán milyen kalandokba keveredtetek ezáltal. Ha önnek is van ilyen története, akkor várjuk szeretettel. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, és írhatnak a kívánság@ceglidradio.hu-ra is. Ha kicsit hosszabban fogalmaznák meg, talán egyszerűbb az e-mail, de ezt döntsék el önök. Hamarosan folytatjuk a további üzenetekkel.
1: Helyi információk első kézből. Ceglidradio, a közös ismerős.

0: mindjárt megyünk Vince üzenetével, kedves hallgatók, de előbb a kérdésünk, tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ha igen, küldje el nekünk 0635 925 925-ös, vagy kívánság@cegdiradio.hu, de nem kell persze a saját életéből, hogyha másról szól a sztori, azt is nyugodtan elmesélhetek nekünk. A lényeg az, hogy ilyen és ezzel kapcsolatos sztorikat várunk, tehát jöjjön Vince üzenete. A pécsi önkormányzat szemetes cégénél voltam pályázatíró, amikor véletlenül összefutottam egy volt évfolyam társammal a városban. Panaszkodtam neki együtt, hogy mennyire nem jó az a munkája. Az évfolyam társ véletlenül másnap összeakadt egy másik évfolyam társal, beszélgettek és megemlítette neki a mi beszélgetésünket is. A másik tag akkoriban egy IT cégnél dolgozott és pár napra felhívott, hogy van egy junior rendszertervező pozíciójuk, érdekelne. Szóval így lettem IT-s, és így jutottam el oda, hogy 50 plusz fős projekteket vezessek nemzetközi nagybankoknál. Más. Megpusztult a kaktuszom, és egy másik is kihalóban volt. Akkoriban a chat.hu-n volt egy ilyen kaktuszos szoba, felmentem oda, és megkérdeztem, mi lehet a baj. Egy csaj válaszolt, na, most ő a feleségem. Így van, köszönjük Vincének az üzenetet, pontosan ezekről van szó. Ilyen apróságokból indul valami, aztán egy nagyobb történet lesz a vége. Ezeket várjuk ma. Egyetem alatt Camp Leaders-szel sikerült kijutnom 3 nyárra Amcsiba. Egyedül, ismerősök nélkül mentem, egy gyerektáborban kaptam helyet, mint karbantartó. Az első héten volt egy icebreaker játék az International Staff-nak, hogy kicsit jobban megismerjük egymást, stb. A játék alatt kiderült, hogy egy lánnyal egy napon születtünk, plusz egymástól 20 km-re lakunk Békés megyében, de akkor láttuk egymást először. Hogy mekkora esély volt arra, hogy ez a lány és én egy táborba kerüljön több ezer jelentkező közül, nos, azt mindenki döntse el, egy biztos, 4. éve a feleségem. Tökéletes történet, kedves hallgatók, amit egyébként Lacitól kaptunk. Talán ide vág egy kicsit, hogy az én testvéremnek, tehát az öcsémnek a felesége is abonyi, mi is abonyi család vagyunk, úgyhogy ebben semmi meglepő nem lenne. Igen ám, de az történt, hogy az öcsém is Bécsben ment tanulni, és a felesége is akkoriban Bécsben tanult, és annak ellenére, hogy mindketten abonyiak, ők ott, kint Bécsben találkoztak először. Na ez is egy kicsit hasonló történet, eleve elrendelés, vagy nem is tudom. Minden esetre valamiért így kellett lennie, aztán mind a ketten nagyokat pislogtak, mikor megbeszélték, hogy mindketten abonyiak. Volt egy nagyon rossz munkahelyem, oda jelentkezett egy másik csávó. Én voltam akkor a főnök, de kb. 2 hónapig bírta, aztán megköszönt mindent és felmondott egyik napról a másikra. Rá 2 napra csörögtek rám a mostani munkahelyemről, hogy nem jönnék-e át, ugyanis egy kollégámat épp felvették, és annyiszor elmondta, hogy jól értek ahhoz, amit csinálok, hogy elhiszik neki. Rá 2 hétre átjöttem, azóta nagyon jóban vagyunk. Annak ellenére, hogy az előző munkahelyünkön kb. Csak annyit beszéltünk, hogy kiosztottam a feladatokat, és meló végén a parkolóban szittuk kicsit a vezetőséget. A nevünkön kívül semmit nem tudtunk egymásról, most már összejárunk sörözni. Ez pedig Péter küldte el nekünk, és ez is tanulságos sztori, meg izgalmas, hogyha önnek is van hasonló, pillangó hatással járó esemény az életéből, akkor nyugodtan küldje el nekünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Helyi információt első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Kedves hallgatóink, a Ceglét hangja mai kérdése nem más, mint hogy tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? Dóra üzenetével folytatjuk. 13 évvel ezelőtt egy férfi üzenetet kapott egy kollégájától, hogy van egy kis munka utáni iszogatás az iroda közelében lévő kocsmában, van-e kedve csatlakozni? Amikor az üzenet jött, ő épp a metró aluljáróban volt, és még látta a metró végét, ahogy elhúz a megállóból. Ezt jelnek vette, és visszament a kocsmába. Ez a férfi ma már a férjem. Én is ott voltam ezen az iszogatáson, közös ismerős által, így ismerkedtünk meg. A mai napig emlegeti, hogy ő akkor már nagyon kész volt hazamenni, tényleg ennyi múlott az életünk további alakulása. Hát igen, ezeket a sztorikat keressük ma, kedves hallgatók. Olyan apró történések, véletlen találkozások, amik elvezettek egy új munkahelyre, lett belőle egy baráti vagy romantikus kapcsolat. Gondoljunk vissza ezekre, mitől is állt össze valami az életünkben úgy, ahogy összeállt. Már megyünk is tovább üzenetekkel. Az akkori kapcsolatom már a vége felé tartott, és én laktam nála, szóval aki költözik, az mindenképp én lettem volna. Egyik este iszogattunk haverokkal egy kocsmában, és tök random ott volt egy barátnőm, akit évekkel ezelőtt láttam utoljára. Nem is tudtam, hogy itt van a városban, akkor kerültünk távolabb, amikor vidékre költözött. Még ott beszélgettünk egy kicsit, aztán elmentünk egy másik nap csak ketten találkozni, és kiderült, hogy ő most fog átköltözni a barátjához, így a lakása kiadó lesz. Nekem pedig az a lakás pont tökéletes volt, jó helyen és egyedül is megfizethető áron. Szóval ennek a véletlen találkozásnak köszönhetően végre ki tudtam lépni a régóta nem működő kapcsolatomból a barátnővel, azóta is beszélgetünk egyébként. Egy másik üzenet, utolsó egyetemi éveim alatt munkát kerestem, nem akartam a szülővárosomban elhelyezkedni, de szülői nyomással beadtam a jelentkezésemet oda is. Egy olyan helyre, ahova biztos voltam, hogy nem vesznek fel. Oda külön rosszabb önéletrajzot csináltam, kamu hobbit is írtam bele. Behívtak interjúra, kiderült, hogy a főni kedvenc hobbiát választottam, végig ő beszélt, felvett. Úgy alakult, hogy valahol muszáj volt dolgozni, a semminél jobb volt, elkezdtem. Ottani ügyfél lett a jövőbeni munkaadóm teljesen más területen. A ranglétre a legaljáról indulva most ott vagyok, hogy vezető pozinak hívhatom. Ehhez is gratulálunk, és nézzünk még egy történetet, kedves hallgatók. 6,5 év után szakítottunk az akkori párommal, miután megcsalt egy közös ismerősünkkel, többek között a saját ágyunkban is. Én Pesten belül emiatt egy másik kerületbe költöztem, utána felpörgött az életem, és nagyon sok pozitív dolog történt velem. Annyira távol kerültem ettől a lelki válságtól, mint hogyha egy másik életben lettem volna, és egy másik életet éltem volna. Egy verőfényes augusztusi napon éppen a Váci utca felé vettem az irányt, mert akartam venni magamnak egy új nyakláncot, amit tudok hordani egy lánybúcsún. A gondolataimba merülve sétáltam át a zebrán, amikor egy nagyon helyes német turista leszólított egy ürüggyel. Ennek már több éve, azóta Németországban élünk és a közös gyerekünket várjuk, és pár héten belül a felesége leszek. Köszi élet! Hát ilyen köszi élet sztorikat várunk még önöktől a második órában is, a kérdés továbbra is az lesz. Tud mondani pillangoltásra példát a saját életéből? Ha igen, küldj el nekünk. Néhány zene és a hírek után folytatódik a Ceglét hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Változékonyra fordul az idő, információkat várnak az NK támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Budapestre figyelt a világ, a Puskás Arénában rendezték a Bajnokok Ligája döntőt. A Paris Saint-Germain és az Arsenal is 17-17 ezer jegyet kapott a meccsre, de úgy tudni, hogy Londonból 10 000-ek érkeztek jegy nélkül. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt mondta, Magyarország és Budapest mindent megtesz azért, hogy a Bajnokok Ligája döntője valóban egy sportünnep legyen, és hogy minél több ember vigye jó hírét a magyar fővárosnak és hazánknak. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. A magyar zászló elégetése miatt tiltakoznak vajdasági magyar szervezetek. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Hangsúlyozták, a nemzeti jelképek meggyalázása sérti a közösség méltóságát és veszélyezteti a békés együttélést. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdésünk, hogy tud-e példát mondani pillangóhatással a saját életéből, olyan apró események, véletlen találkozások, amik elvezetnek egy új munkahelyre, vagy baráti kapcsolat, esetleg romantikus kapcsolat lett belőle, vagy még nagyobb dolog, gondolhatunk itt bármire, és természetesen jönnek az üzenetek, de még ön is elküldheti a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra, már is jönnek az üzenetek. Az egész életem egy nagy pillangóhatás. 2015 őszén közölték velem, hogy a projektem meg fog szűnni, de nem rúgtak ki, de azért készüljek rá, hogy nem biztos, hogy lesz munkám hosszabb távon. Ezért egy átbulizott éjszaka után félig még ittasan elkezdtem állásokra pályázgatni. Végül az egyik helyről felhívtak hetekkel később, és én először nem is értettem, hogy miért keresnek, hiszen a cég egy másik városban van, én oda nem pályáztam. De mivel az álláskereső portálon pont beleesett a város a keresési paraméterembe, 50 mérföld volt a max távolság, ez 49-re volt, így tényleg jelentkeztem oda. Aztán felvettek, mert az egyik jelölt visszalépett, így én másodikként kaptam az ajánlatot, és itt vagyok már 10 plusz éve. Közben építem a karrieremet, sok pénzt kerestem, és nagyon jó a életem lett, mindez azért, mert elfelejtettem a csúszkát átállítani, hogy ne 50 mérföldes körben mutasson állásokat az adott állásportál. Ezt Gergőnek köszönhetjük, és gratulálunk neki az életéhez, meg ahhoz, hogy így alakult valami, aminek aztán pozitív következménye lett. 2018-ban új kolléganő érkezett hozzánk, aki valamiért utált. Szóval, mikor csoportos leépítés volt még abban az évben, és pont ő dönthetett, hát kitalálhatjátok, mi történt. Akkor rosszul esett, és igazságtalannak is éreztem, viszont elég szép kompenzációs csomagot kaptam, illetve felmentettek rögtön a munkavégzés alól. Egy volt kollégán keresztül sikerült egyben másik munkát találnom, konkrétan két helyen volt egy idei munkaviszonyom, csak egyiknél nem kellett bejárni, és kaptam pénzt ugyanúgy. Szóval szerencsésen elhelyezkedtem, és azóta elég jó a munkám, szakmai tapasztalatom. Most szeretnék váltani, és akivel interjúztam, mondta, hogy utánam kérdezett, és csak pozitív dolgokat hallott. Szóval Niki, innen is köszi a bazi nagy szívességet. Ebben egy kis iróniát is érzek a végén. Minden esetre azért jól alakult a történet, még hogyha valamiért téged nem is kedveltek. Nézzünk még egy üzenetet. 14 évesen megláttam az akkori Széket plakátján, hogy az egyik zenekar, amit szerettem, érkezik. Meggyőztem anyukámat, hogy menjünk. Ott felfedeztem egy másik zenekart, akik portugálok, és nagyon nagy hatással volt rám a kultúrájuk és a zenéjük. Elkezdtem portugálul tanulni, voltam nyáron Lisszabonban, nagyon megtetszett, úgyhogy Erasmusra is oda mentem. Erasmuson felvettem egy érdekes tárgyat, amiben elkezdtem programozni és folyamat szimulációval foglalkozni. Emiatt bátran jelentkeztem egy hasonló, de mégis más BSC diploma munkára, plusz bátran jelentkeztem külföldi mesterre. A mester alatt Svédországban csináltam egy projektet, ami kapcsolódott, aztán ugyan elköltöztem közben, de PhD-zni visszajöttem ebből a témával Stockholmba, és most itt élek. Ha nem látom meg azt a plakátot, akkor lehet, hogy most nem ebben az országban élek, de az biztos, hogy nem azzal foglalkoznék, amivel most foglalkozom. És igen, sokan azt mondják, hogy nincs annyira nagy jelentősége akár egy zenekarnak az ember életében, de ki tudja, lehet, hogy pont az ilyen a koncertre járások, a találkozások, egy átmutatott éjszaka utáni nagy rádöbbenés a dolgokra, vagy ilyesmi, ezek mind meghatározhatnak, sőt, hogyha mondjuk egy zenekart nagyon szeretünk, akkor lehet, hogy idézünk a szövegéből, meg ilyesmi, és ez fogja meghalni valaki. Szóval annyi lehetőség van, és annyi apróság, ami elindíthat egy úton, hogy igen, simán lehetett az is, hogy ha 14 évesen nem látod meg ezt a plakátot, akkor nem így alakul az életed. Szabolcs üzenete volt ez egyébként, hamarosan pedig jöhet az öné is, már hogyha elküldi a 0635 92-t 92-5-re.

0: Mondani példát pillangó hatással saját életéből, a ceglét hangja, ezzel foglalkozik, ez egy új téma, de úgy látom, hogy annyira népszerű téma, kedves hallgató, hogy ezen a ponton jelentem be, hogy lesz második adás is ebből, mert már most úgy néz ki, hogy nem nagyon fog beleférni mindenki, hogyha itt meghúznám a határt, de nem szeretném meghúzni, mindenki küldje csak el nyugodtan, úgyhogy legfeljebb foglalkozunk ezzel máskor is. Nagyon jó üzenetek a jövőben is, vagy a továbbiakban is. Már is itt van Istváné, aki azt írja, hogy éppen motoroztam, amikor egyik zebránál egy csajt átengedtem. Látásból ismertem középsuliból, de sosem beszéltünk. Tudtam, hogy az ország másik végére ment tanulni, de azt hittem, hogy ott is maradt. Ráírtam, a következő hónapot már az én vezetéknevemmel kezdi. Gratulálunk nektek! Ilyen sztorikat várunk, és hasonló a következő is, méghozzá Fannitól. Tini szerelmemmel álmodtam egy teljesen random este, úgy, hogy akkor már minimum 8 éve nem láttuk egymást, és nem is beszéltünk szinte semmit. Annyit tudtam róla csak, hogy nem Magyarországon él. Azt álmodtam, hogy a felesége vagyok, és van egy gyerekünk. Annyira abszurd volt, hogy ráírtam, és elmeséltem neki. Ennek már 6 éve, 5 éve vagyunk házasok, és 4 éves a kislányunk. Hát ez nagyon komoly sztori. És igen, akár döntettél volna úgy is, hogy nem írsz rá, az egész sztorit hagyod, és majd elfelejted, aztán ennyi a történet, de ráírtál, és akkor megtörtént az, amit megálmodtál egy pár évvel később. Szóval elképesztő, hogy milyen apróságokon múlhatnak nagyon nagy dolgok, pont ezeket hivatott ez a műsor felfedezni, vagy talán kicsit a reflektorfényt ráirányítani. Fősuli első heteiben egy csoporttársam megkérdezte, odaülök-e hozzájuk. Én akkor vaciláltam, mert volt már egy megszokott társaságom, végül igent mondtam. Bemutatottam mellette ülő barátnőjének, akinek a húgával végül 3 évig jártunk, és ez is egy egyszerű, eldöntendő kérdésem múlt. Hát igen, és utólag visszagondolva teljesen máshogy is alakulhattak volna ezek a történetek. Ki tudja akkor most hol tartanánk az életünkben, vagy mi változott volna meg, de ezt az utat választottuk, és valamiért talán úgy tűnhet, hogy nem véletlenül. 4 év anyasági láblógatás után a második gyerkőc bölcsibe szoktatása közben összefutottam a régi főnökemmel egy buszmegállóban. Még az első gyerek után hívott vissza, de nem tetszettek a kondíciók, közben váltott, és a lakásomtól 600 méterre kezdett új bizniszbe, 2 héttel később kezdtem nála, azóta is ott vagyok. Ennyi, apróság, teljes véletlen, azóta változtak a körülmények, és mégis működik a dolog, te pedig jó munkaerő lehettél, hiszen így is ragaszkodott hozzád, úgyhogy kedves hallgatók, pillangó hatás. Ha az ön életében is volt ilyesmi, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, vagy kívánság kukac ceglidradio.hu.
1: Következzen egy friss

0: itt is marad.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. Gyermeknapi programokkal várja a családokat a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében, ugyanis egy-egyes döntetlent és hosszabbítást követően 11-esekkel 4-3-ra legyőzte az Arsenalt. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Elemzők szerint a mintegy 6000 milliárd forint hazahozatala jelentősen hozzájárulhat a GDP növekedéséhez és a forint további erősödéséhez. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Az ügyben a Nemzeti Adó és Vámhivatal is nyomozást folytat, és több dokumentumot, valamint elektronikus eszközt lefoglalt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Vezető tanácsadóival egyeztetett az amerikai elnök pénteken. Az iráni háborúval kapcsolatban szerettek volna végső álláspontot kialakítani, jelentős előrelépést azonban továbbra sem sikerült elérni. Donald Trump ismét megerősítette, Iránnak bele kell egyeznie abba, hogy sosem lesz atomfegyvere, valamint abba is, hogy újra nyitja a hormuzi szorost. Gyermeknapi programokkal és sűrített járatokkal várja a családokat vasárnap a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A hűvösvölgyi végállomáson az érdeklődők hajtányozhatnak, kipróbálhatnak egy vonatszimulátort, illetve egy kerékpárral működő terepasztalt is. Emellett számos műsorral, arcfestéssel és ugrálóvárral készülnek a szervezők 10 és 17 óra között.
1: Az időjárásról.
2: Vasárnap nagyrészt napos idő lesz, de a megnövekvő gomoly felhőkből, főleg a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hajnali 10-18 fokról 24 és 30 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével. Változ.

0: Yeah!
1: Megpróbálom majd jól kiejteni az általam kevésbé ismert fogalmakat, de menjünk tovább egy üzenettel. Tudsz példát mondani pillangóhatása a saját életéből? Erre a kérdésre kaptuk a következő választ méghozzá Gábortól. SQL Server supportot csináltam, és az egyik belsős e-mail folyamba egyszer csak bekerült CC-be egy indiai név. Poénkodtunk a kollégával, hogy biztos outsourcelni fogják Indiába a pozíciónkat, és már most azt akarják, hogy az indiai arcok képben legyenek. Jó poén volt, de szöget ütött a fejembe, úgyhogy elkezdtem nézegetni, milyen cégekhez tudnék átmenni. Az egyik meg is tetszett, úgyhogy elmentem interjúra, és ajánlatot is kaptam. Épp azon gondolkodtam, hogy fogadjam-e el, amikor a munkahelyemen meetinget hívtak össze, és közölték, hogy a szervezetünk megszűnik, a feladatainkat átveszik az indiaiak, mindenki mehet, amerre lát. Úgyhogy természetesen elfogadtam az ajánlatot, és azóta is azt csinálom. Hát így van, Gábor, mint hogyha jelet kaptál volna valakitől, hogy talán nem árt gyakorlatilag szétnézni egy kicsit az egyéb lehetőségek után is, és pontosan ez történt, aztán jó volt a megérzésed. Egy barátom születésnapi bulián, ez már egy másik üzenet, összehaverkodtam egy addig számomra ismeretlennel, aki felhívott egy futóedzésre. Addig csak néha futottam, de teljesen rákattantam. Nem sokára új albérletet kellett keresnem, és a Margit-sziget közelébe költöztem emiatt. Évekkel később elkezdtem tinderezni, és a keresési távolságot minimumra állítottam. Ott ismertük meg egymást a feleségemmel. Ha ez az ismeretlen ember nem vesz rá a futásra, akkor nem költözöm a városnak arra a részére, és akkor valószínűleg soha nem találkozunk a feleségemmel. Nagyon szépen köszönjük az őszinte választ! Annó tini koromban volt egy pasim, nem volt komoly kapcsolat, kb. Két hónapja járogattunk, és a szombati nap volt, amin a történetem történt, a névnapomon. Neki rohadtul nem volt kedve eljönni velem este kocsmázni a baráti körrel, nekem ez rosszul esett, mert amúgy abszolút nem érdekeltem szerintem, és egészen estig vaciláltam, hogy menjek-e nélküle vagy ne. Aztán végül is összeszedtem magam, nehogy már ő miatta ne érezzem jól magamat. Le is mentem iszogatni, és épp mielőtt indultam volna haza, akkor lépett be a most már férjem a helyszínre. Ahogy megláttam, abban a pillanatban beleszerelmesedtem, tetőtől talpig az a pasi, akire mindig is vágytam, szóval gondoltam, akkor maradnék még kicsit. Soha nem láttam őt még itt, pedig elég sűrű jártam erre a helyre, és érdekes volt, mivel egy lánya jött le, akit ismertem is. A férjem szemszögéből ez az este szintén érdekes volt, mivel ennek a lánynak a pasia, mert vele jóban volt, kérte meg őt, hogy vigyázzon már rá, amíg beér a busza. A csajszi meg addig lehozta őt a kocsmába. A férjem sose volt még ebben a kocsmában, még csak nem is ebben a városrészben lakott. És elmondása szerint pont abban az időszakban mondott le arra, hogy legyen párkapcsolata. Totál véletlen döntések sorozata, hogy mi akkor találkoztunk. Az este úgy alakult, hogy végül is ő leszólított, aztán a többi már történelem. Hát nagyon köszönjük Evelynnek ezt az üzenetet. Szerintem nagyon jó sztori, és pontosan beleillik a műsorunkba. Nézzünk gyorsan még egyet, azt mondja, hogy a kedves hallgató így indít. Dagad gyerek voltam, de tesómnak volt egy kondis palia, aki 14 évesen levitt magával a terembe. Ott is ragadtam. Tekerünk 8 évet. Egyik nap hőemelkedésem volt, nem volt kedvem lemenni edzeni a terembe, de végül is mégis rávettem magamat. Edzés végén csináltam egy selfit, hogy az edzés letudva. Rám írt egy lány az Insta sztorimra, akivel egy gimibe jártunk azelőtt 3 évvel, de másik osztály, és kb. Sosem beszéltünk előtte. Ez a lány jelenleg a feleségem, és lassan 9 éve együtt vagyunk. Szóval gondolom, köszi anyu apu, hogy nem limitáltátok a Cheetos fogyasztásomat, mert akkor most nem lennénk itt. Hát ez is nagyon jó, és köszönjük szépen. Igen, ki tudja, hogy melyik döntés volt az, ami végül ide vezetett, de a lényeg, hogy megtaláltátok egymást. Még egyszer visszajövünk, kedves hallgatók, a mai napon méghozzá pillangó hatásos történetekkel, aztán pedig zárjuk a műsort, ha még valaki elküldeni a sztoriát 0635 92 92-ös. 92.

0: Ez az utolsó blokkja a mai Cegléd hangjának. Tud példát mondani pillangótársa a saját életéből? Most Levente tudott, e-mailt küldött nekünk, nem is rövidet, úgyhogy el is kezdem Levente üzenetét. Tiniként otthagytam az iskolát, ültem otthon 6 évig. Nem csináltam semmit, csak YouTube-oztam, meg filmeket néztem. Tervem se volt a jövőre, semmi perspektíva, gondoltam, majd lesz valahogy anélkül, hogy hajkuráznék bármit, akár barátokat vagy nőket. A szociális életem kimerült egy fórumban, ahol titkoltam a koromat, meg az élethelyzetemet, hisz úgyse értenek meg. Evidens volt számomra, hogy szüze halok meg, ami nem okozott szomorúságot, inkább csak elfogadtam. Egy szép napon anyámmal néztem a híradót, egy hírben valaki leugrott a tetőről, de a felvételt megvágták, mielőtt földet ért volna. Morbid kíváncsiságból rákerestem, így találtam egy posztot valakitől egy meg nem nevezett oldalon, aki öngyilkos akart lenni. Elolvastam, szimpatikus volt, nőnemű volt, ráírtam, amit sose tettem azelőtt, pusztán mert rokon lelkeknek tűntünk. Hónapokig cseteltünk napi szinten, életemben először őszinte voltam egy olyan másik emberi lényjel, és úgy tűnt ez neki is hasonló élmény. 3 hónap után rájöttünk, hogy ez valószínűleg szerelem, holott még nem is találkoztunk. Évekig voltunk együtt, kimozdultam a szobámból, elhittem, hogy érek valamit, aztán egyik dolog követte a másikat, megcsalások, szétmenés, stb. És a kínlódástól hajtva egyre inkább kimozdultam a komfortzónámból, megismertem más embereket, és hirtelen képes voltam kapcsolódni bárkivel. És bár normálisnak nem nevezném az életemet, de úgy tűnik, a véletlennek tűnő dolgok mindig új mederbe tereltek, amiről azt gondoltam volna 20 évesen a saját szutykomban ülve, hogy esély sincs erre. És mindez azért történt, mert meg akartam nézni, ahogy valaki leugrik egy háztetőről. Hát Leventének nagyon szépen köszönjük ezt az őszinteséget, és egyébként szerintem ez maga is, hogy így leír dolgokat, és ezt mások hallják, ez is mind olyan, ami neked segít, terápiáson segít a dolgaid elfogadásához, sőt, hogyha olyanokkal találkozol, akik hasonló helyzetben vannak, akkor már sokkal könnyebben rájön az ember, hogy nincs egyedül, és egyébként manapság a segítségére, és bármilyen formátumú is, pszichológus vagy más, vagy barátokkal beszélgetés, vagy egyáltalán csak barátok keresése, gyakorlatilag mind kimozdít és jót fog tudni tenni, úgyhogy ezeket tudom javasolni, közösségben mozgás, és beszélgetés. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ne is roncsuk el ennek a műsornak a végét más üzenetekkel. Persze mindenkitől nagyon jó üzeneteket kaptunk, de talán ennek volt egy ilyen belső üzenete is. Az üzenetben lévő üzenet, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, aki írt ma nekünk. A műsor még folytatódik, tehát lesz egy következő adás is a pillangó hatásokból, mert mindenképpen nagyon érdekes téma, de holnap egy egészen új adásra jelentkezik a Cegléd hangja, teljesen más témával, de ugyanúgy Vörös Nándival. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk. Ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Egy lányt tápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csoda szép reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Május 31-én vasárnap, a május utolsó napja. Hova tűnt a május? De ennél is sokkal fontosabb kérdés. Ugye minden gyerkőc alszik még, mert hogy ez az ő napjuk, minimum, hogy ilyenkor kialusszák magukat, annyira szerintem a felnőttekre is elférne. A mikrofonnál Becker Bernadett, töltsük együtt a napot. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Május 31-e van a nap, amikor a Petronellák és az Angélák ünnepelhetik névnapjukat. A Petronella, Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka, a Petrónia, latin Petronius nemzetségnévből származó férfi névnek a női párja. Ez az etruszk Petro, vagy a latin Petra szóból való, ezek jelentése edzett férfi, illetve kő. Az angéla görög latin eredetű név jelentése angyal, követ, hírnök, kedves angélák, kedves Petronellák, nagyon boldog névnapot!
1: Szentlét Rádió!

0: És visszatérve a kalendáriumhoz, természetesen ma van a Nemzetközi Gyermeknap, ezt mindenki tudja, de ma van a Dohánymentes Világnap is. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1986-tól május 31-ét Dohánymentes Világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világon a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a Dohánymentes Világnapot is. Ez tehát konkrét naphoz május 31-éhez kötődik, a Nemzetközi Gyermeknap pedig május utolsó vasárnapja, ünnepeljük, és maradjunk inkább ennél a kellemes témánál, a másikat pedig raktározzuk el, és tartsuk fontosnak és evidenciában. Szóval ünnepeljük ma gyerkőcöket, ahol a Nemzetközi Gyereknap, csodás napot nekik!
1: Ceglédrádió FM 92.5.

A Cegvédi Városi Könyvtár a fiatal alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A technika szabadon választható, a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj részvétel a Fiatal Alkotók Műhelye által szervezett művészeti kurzuson. Gyerekeknek szól, alsó és felső tagozatosok számára hirdetik meg ezt az alkotói pályázatot. További információ kérhető a Cegvédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt, illetve a gyermekkukac.könyvtár.cegved.hu e-mail címen is meghosszabbították a leadási határidőt. Június 6-áig várják a kis alkotókat.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Klub eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléd Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarelli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra könyvklub a Cegléri Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough Te is madarak című könyve lesz, majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gál József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra Jógázom Fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: is lezárja fél órát. One Republic az itt az I Ain't Worried, hogy jöhessenek a friss hírek. A friss hírek után pedig jöhessen az a fél óra, amiben már jön a horoszkóp, nem is akármilyen horoszkóp, komplett júniusi, mert hogy holnap már június, döbbenet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: hideg a Ceglédrál Show-ban.
1: Napos időre számíthatunk. Ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. Állami beavatkozással rendezné a kormány a Dunai Vasmű helyzetét, írja a Telex. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 1 milliárd forintot biztosítanak az üzem infrastruktúrájának működtetésére, hogy megelőzzék az iparbiztonsági és környezetvédelmi kockázatokat. A pénzügyminiszternek és a gazdasági miniszternek augusztus végéig jelentést kell készítenie arról, milyen befektetői ajánlatok érkeztek az üzemre tavaly október óta. A kormány emellett meghosszabbította a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunafer közszolgáltatási szerződését, ami rövid távon biztosíthatja a dolgozók megélhetését. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a 6-os blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Egy lányt tápolnak még kórházban azok közül, akik abban a buszban utaztak, amelyik balesetet szenvedett Pécs és Hirt között. A bérelt járművön a Pécsi Sportiskola aerobik szakosztálya utazott egy budapesti versenyre. A sofőr a helyszínen meghalt, 23-an megsérültek.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Jöjjön hát a júniusi horoszkóp, amit ígértem, és egy kicsit talán hosszabb is lesz a szokottnál. Kezdjük a kosokkal. A június első napjai megmozgatják benned a világ iránti vágyat, mint a hirtelen szűknek éreznéd a megszokott rutinokat, és egyre erősebben húzna valami új, egy utazás, egy másik város, egy új társaság, vagy akár csak egy teljesen más ritmus. A hónap első fele az otthon és a család témáját emeli ki. Most különösen fontos lehet számodra, hogy szép és biztonságos környezet vegyen körül. Lehet, hogy átrendezed a lakást, többet főzöl, vagy egyszerűen csak több időt szeretnél azokkal tölteni, akik mellett tényleg önmagad lehetsz. Június közepe után felpörög az élet, több meghívás, több spontán program és sokkal könnyedebb energia érkezik. Egy rövid nyári utazás vagy egy hirtelen szerveződő hétvége különösen emlékezetes lehet. A hónap vége viszont már óvatosságot kérne, akar mindent egyszerre megoldani, és hagy több időt az utazásokra, szervezésre, kommunikációra is. Bika. Júniusban újra elkezded élvezni az élet apró örömeit, egy jó vacsora, a teraszon egy hosszú beszélgetés, egy nyári este zenével és borral, most ezek többet adhatnak, mint bármilyen nagy siker. A hónap első fele kifejezetten kedvez az utazásoknak és a közeli kapcsolatoknak. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik mellett könnyebbnek érzed magad, és végre nem akarod folyton kontrollálni a jövőt. Anyagilag kicsit szorosabb lehet ez az időszak, de a csillagok most arra tanítanak, hogy a legszebb élmények nem mindig pénzbe kerülnek. Egy piknik, egy balatoni naplemente, vagy egy spontán autózást most sokkal többet adhat, mint egy túlszervezett luxus program. A hónap végén figyelj jobban az időbeosztásra és az utazások részleteire. Késések és kisebb káoszok jöhetnek, de ha nem görcsölsz rá, végül minden a helyére kerül. Ikrek, ez a te időszakod, és érződik rajtad, júniusban újra visszatérhet az a könnyedség és kíváncsiság, amit az elmúlt hónapokban talán elveszítettél. A nap az első hetekben a te jegyedben jár, ezért most sokkal magabiztosabbnak, inspiráltabbnak és nyitottabbnak érezheted magad. Jó időszak ez új emberekre, kreatív projektekre, utazásokra és mindenre, ami kiszakít a monotómiából. A június 14-i újhold különösen erős újrakezdő energiát hoz. Sok ikrek most változtat a külsején, új terveket ír fel magának, vagy egyszerűen csak eldönti, másképp szeretne élni. A hónap vége azonban már lassabb tempót kér a pénzügyekben és a nagy döntésekben, most jobb kivárni, mint sietni. Nem minden olyan biztos, mint elsőre tűnik. Rák. Június elején még fáradtabbnak érezheted magad, mintha az elmúlt hónapok súlya egyszerre ülne rajtad. Most nem az a feladatod, hogy még többet teljesíts, hanem hogy végre magaddal is törődj. A hónap legszebb pillanata számodra június 9-e körül érkezhet, a Vénusz és a Jupiter együttállása különösen sok örömöt, szeretetet és érzelmi feltöltődést hozhat. Most valahogy minden puhábbnak és melegebbnek tűnhet körülötted. Ez egy csodás időszak lehet egy kis utazásra, új ruhákra, szépségápolásra, vagy egyszerűen csak arra, hogy újra jól érezd magad a saját életedben. Június 21-e után sokkal több energiád lesz, és újra elkezded érezni jön vissza az erőd. A hónap vége viszont fontos felismeréseket hozhat egy kapcsolatban. Hamarosan folytatom.

Jöjjön át a horoszkóp folytatása, júniusi horoszkóp, ugye, kedves oroszlán, június első heteiben rengeteg ember vesz majd körül. Meghívások, találkozások, közös tervek és inspiráló beszélgetések jöhetnek egymás után. Most különösen sokat adhatnak neked azok az emberek, akik mellett önmagad lehetsz. Június 13-án a Vénusz belép az oroszlán jegyébe, és ezzel együtt valami benned is elkezd ragyogni. Több figyelmet kapsz, vonzóbbnak érzed magad, és újra kedved lesz szépnek látni önmagadat. A hónap második felében viszont már megjelenik az igény a lassulásra is, lehet, hogy rájössz, az elmúlt időszak túl gyors volt, és szükséged van egy kis csendre. A hónap vége nem az újrakezdésekről szól, hanem az elmélyülésről, most inkább figyelj befelé. Szűz. Júniusban sokkal fontosabbá válik számodra, hogy kik vesznek körül. Barátságok, közösségek és régi kapcsolatok kerülnek előtérbe, és könnyen lehet, hogy valaki a múltadból újra felbukkan. A hónap közepén új gondolatok érkezhetnek a karriereddel kapcsolatban is. Elkezdheted más szemmel nézni azt, hogy hogyan szeretnél jelen lenni a világban. Most különösen fontos lehet a közönség, az online jelenlét, vagy az, hogy kikhez jut el a munkád. Ha kreatív területen dolgozol, június inspiráló hónap lehet. Utazásoknál számíts kisebb kerülőutakra vagy váratlan változásokra, de ezek most valamiért pont oda visznek majd, ahol lenned kell. Mérleg. Júniusban új perspektívák nyílhatnak meg előtted, utazás, tanulás vagy egyszerűen csak egy másik nézőpont teljesen átírhatja azt, ahogyan most az életedet látod. A hónap első fele különösen kedvez a karriernek és a láthatóságnak. Most érdemes megmutatni magad, beszélni az eredményeidről és bátrabban jelen lenni. A június 9-i Vénusz-Jupiter együttállás szerencsés fordulatokat hozhat a munkában is, egy fontos beszélgetés, ajánlat vagy egy új lehetőség érkezhet. A hónap második felében a hangsúly áttevődik a közösségi életre, régi barátok, új kapcsolatok és váratlan találkozások színesítik a nyarat. Skorpió, számodra június az egyik legszebb utazós hónap lehet az évben, ha teheted, menj, akár egy hosszabb külföldi út, akár csak néhány nap kiszakadás. Most minden élmény sokkal mélyebben hat rád. Az első hetekben különösen erős lehet benned a vágy, hogy új kultúrákat, új embereket és új nézőpontokat ismerj meg. Egy utazás most nem csak kikapcsol, hanem át is formálhat. Közben a kapcsolataid is fontos szerepet kapnak, megtanulhatod, milyen érzés valóban támaszkodni valakire és nem mindent egyedül vinni. A hónap vége bensőségesebb hangulatot hoz, egy közeli baráti kör, egy nyugodt hétvége, vagy egy közös nyári este most többet gyógyíthat benned, mint gondolnád. Hamarosan jön a harmadik felvonás.

Jöjjön hát a most három részből álló horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, már érzed, hogy valami készülődik. Június még nem a nagy robbanás hónapja, de egyértelműen új korszak előszobája. Most a kapcsolataid kerülnek fókuszba, egy ember különösen fontossá válhat számodra, és lehet, hogy most sokkal több érzelmi mélységet tapasztalsz meg, mint amit megszoktál. A hónap első fele csendesebb és befelé fordulóbb lehet, de június közepe után újra megérkezik a kalandvágy. Utazás, nyári tervek és egyre több optimizmus érkezik. Június 30-án a Jupiter belép az oroszlán jegyébe, és ezzel együtt valami benned is újra kinyílik. Ez még csak a kezdet. Bak, június kicsit hektikusabb lehet, főleg a munka és mindennapi szervezés terén, de a sok teendő között most is ott lesznek azok a pillanatok, amelyek emlékeztetnek arra, hogy nem csak kötelezettségekből áll az élet. A kapcsolataid különösen sok erőt adhatnak, egy stabil, szeretetteljes kapcsolat most valódi menedék lehet számodra. Kreatív energiáid is erősek, ezért érdemes több időt hagyni azokra a dolgokra, amelyek örömet okoznak. Június nem csak a teljesítésről szólhat. A hónap végén kisebb fennakadások jöhetnek utazásban vagy szervezésben, ezért próbálj lazábban kezelni mindent. Vízöntő. A munka most sok energiát kérhet tőled, de közben egyre erősebben érzed, hogy szükséged van örömre, játékosságra és kreativitásra is. Június első fele inspiráló lehet alkotásra, randikra, nyári programokra és mindenre, ami újra életet visz a napjaidba. Egy koncert, egy utazás vagy egy spontán nyári este most sokkal fontosabb lehet, mint elsőre gondolnád. A hónap második felében a kapcsolatok kerülnek előtérbe, új emberek érkezhetnek az életedbe is, valaki meglepően gyorsan fontossá válhat. Ha nyári utazást tervezel, érdemes még júniusban lefoglalni mindent. És halak, a csillagok szerint ez lehet az utolsó igazán lassú és könnyed nyári hónapod egy ideig, ezért most tényleg engedd meg magadnak a pihenést. A legjobb élmények most nem a távoli luxusutakban vannak, hanem a spontán kalandokban. Egy vízesés, egy fesztivál, egy tóparti hétvége vagy egy hosszú nyári séta többet adhat, mint bármi túlszervezett program. Az otthon témája is erősen jelen lesz. Sokan most kezdenek új terveket szőni költözéssel, felújítással vagy egy új életformával kapcsolatban. A hónap végén lassan megváltozik a fókusz és egy mozgalmasabb időszak közeledik, de június még a nyári levegővételé, használd ki minden pillanatát. Cseglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.

0: 99.48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
0: Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A Cegléti mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Cegléti mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
3: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a hatos blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenalt. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt, a mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál a mentőszolgálat szóvivője. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja.
4: Az időjárásról.
5: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ed Sheeran indított az órát, ez volt a Camera itt a 92-tön. Elindult ez az óra ezzel, ami a lapszemléről szól, főként Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, vagy amit éppen találok. A lényeg az, hogy lapszemle itt a 92-tön. Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár lesz. Az ügyeletes patika a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 8 órakor indul, és 22 óráig tart.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini Optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön át a Népszava két írása itt a Lapszemlében. Úgy lopott autót, hogy még benne ült a tula, a gyereke várat emeltek ellene, számol be róla a lap. A Nagykát a közeli településen élő büntetett előéletű férfi február 4-én egy bölcsöde előtt járómotorral parkoló autót lopott el, miközben a járműben még benne ült a tulajdonos gyereke. Több rendbeli jármű önkényes elvételével, lopással és egyedi azonosító jellel visszaéléssel is vádolják, mert hogy a férfi lebukásának elkerülése miatt eltávolította a gépkocsi rendszámait, majd új szászra ment. Az illető visszaeső tolvaj az elmúlt fél évben kétszer is elvitt különböző helyekről autókat, amelyeket később hátrahagyott, tovább egy esetben a meglovasított gépjárművet el is adta. Az esetről beszámolt tehát a Népszava is. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak, 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az elmúlt 5-6 évben hullámvasúton ült virágzás, lassulás, majd recesszió, újabb kilábalás, tavaly pedig az állampapíros befektetők, majd az otthonstart program nyomán robbanásszerű növekedés követte, idén viszont stagnálásra számítanak a piaci szereplők, ez hangzott el egy bankcégcsoport cégeinek együttműködésével elindított beszámoló bemutatóján. Az új piaci riport szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában. Márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előrehozta a döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A piac most kivárobb üzemmódba kapcsolt, mondta Valkó Dávid, vezető elemző, aki szerint a tavalyi rendkívüli drágulás idén biztosan nem ismétlődik meg. Az MNB lakáspiaci jelentése alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak, és erről is olvashatnak bővebben a Népszavában.
0: 92.5 Cseglét Rádió.

0: Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
5: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos időre számíthatunk, ősszel megindulhat az uniós pénzek kifizetése. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. A kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, és a gyűlölet helyett minden helyzetben párbeszédre van szükség. Szabadkán egy középiskola pénteki ballagásán két szerb diák egy magyar zászlóval felvonuló diáktól erőszakkal elvette a zászlót, amelyet később a városközpontban elégettek. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ukrán drón csapódott a zaporizsjai atomerőmű egyik épületébe, közölte a Rosatom orosz állami atomenergetikai vállalat vezérigazgatója. A vállalat közlése szerint a drón a hatos blokk turbina csarnokát érte, a robbanás pedig megrongálta az épület falát, de a főberendezésekben nem tett kárt. Az orosz vezetés célzott támadásról beszél, és figyelmeztetett a nukleáris biztonsági kockázatokra. Megvédte címét a Paris Saint-Germain a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntőjében. A francia csapat 1-1-es döntetlen után 11-esekkel győzte le az Arsenalt. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt, a mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál a mentőszolgálat szóvivője. Párizsban ma várhatóan 100 000-es tömeg várja majd a csapatot, a játékosokat Emmanuel Macron államfő is fogadja.
1: Az időjárásról.
8: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Cegléd.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Most már két írás a Magyar Nemzetből. Mesterséges intelligencia, a magyarok többsége vakon bízik az AI utazási tippjeiben. Az egyik bankkártya cég felmérése szerint az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a ritkán használ AI alapú megoldásokat. Ez több mint 7-szeres növekedés az előző évhez képest. A válaszadók 51%-a teljes mértékben megbízna egy mesterséges intelligencia ügynökben nyaralása megszervezésekor. Idén is megmaradt a magyarok nyaralási kedve, az utazások tervezéséhez egyre többen használják a mesterséges intelligencia segítségét. Az erős forint árfolyam is befolyásolja az úti cél kiválasztását. A mesterséges intelligencia gyors ütemben formálja a magyarok utazásokhoz való hozzáállását, utazási szokásait. Az AI a keresés mellett immár egyre gyakrabban az utazási döntésekben is támogatja az utazókat, derül ki egy felmérésből. A felmérés szerint az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a ritkán használ mesterséges intelligencia alapú megoldásokat. Ez több mint 7-szeres növekedés az előző évhez képest. A kutatás 8 kelet- és közép-európai országot, Bulgáriát, Horvátországot, Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot, Romániát, Szlovéniát és Szlovákiát vette golcső alá. A leggyakrabban helyi tippek és ajánlások keresésére, a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják. A legfontosabb előnyök között az idő megtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 51%-a teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalábbis bizonyos feladatokat rábízna. És erről a témáról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben. És megharapta a medve, mégiscsak nem 1,4 millió forintra büntették. A román csendőrség 20 ezer lejes bírságot szabott ki arra a turistára, akit medve harapott meg a Transzfogarasi úton. A férfi a hatóságok szerint megsértette a vadászati törvényt. Az Árgesz megyei csendőrség tájékoztatása szerint a férfi azért kapta a súlyos büntetést, mert a szabadon élő medvéket etette, megsértve ezzel a vadászati törvény előírásait. A román hatóságok közlése szerint a turista a támadást követően a Vidradugátnál szolgálatot teljesítő csendőrökhöz fordult segítséget, és jelezte, hogy egy medve megharapta. A körülbelül 45 éves férfit a helyszínen ellátták a mentők, harapott sérüléseket találtak a bal alkarján. Ezt követően kórházba szállították, a támadás miatt az Argesz megyei hatóságok roalert figyelmeztetést is kiadtak a környéken tartózkodók számára. A csendőrség adatai szerint az elmúlt egy hétben több mint 20 bejelentés érkezett medvék lakott területeken való felbukkanásáról a megyében. Most erről is bővebben a Magyar Nemzetben. Úgy tűnik, hogy ez az úriember nem hallotta a medve nem játék mondatot még.
0: Szelíd Rádió!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása, amerikai katonákat küldenének a Holdra, egy washingtoni elemzőintézet szerint az Egyesült Államoknak nem elég visszatérnie a Holdra. Arra is fel kell készülnie, hogy katonákat küldjön az űrbe és a jövőben akár a Holdra is. A Mitchell Institute for Aerospace Studies tanulmánya. A Mitchell Institute for Aerospace Studies tanulmánya azt állítja, hogy a kínai űrprogram következetesebb, katonailag szervezettebb és stratégiailag céltudatosabb, mint az amerikai, ezért Washington elveszítheti a normák és szabályok alakításának lehetőséget az új űrkorszakban. A jelentés szerzőre Káni Pamroy nyugalmazott amerikai űrerő ezrede szerint az Egyesült Államoknak katonai emberes űrrepülési programot kellene létrehoznia, amelynek eredményeként az amerikai űrerő katonái a Guardianok nem csak földi irányítóként vagy műhold üzemeltetőként, hanem az űrben is megjelenhetnének. Azzal érvelt, hogy a 21. századi űrversenyt már lehet néhány látványos teljesítménnyel megnyerni. Az 1960-as évekkel szemben ugyanis már nem az számít, hogy ki jut előbb a Holdra, hanem az, hogy ki tud folyamatos emberi jelenlétet fenntartani alacsony föld körüli pályán, vagy fenntartható logisztikai útvonalakat kiépíteni a Hold felé és ott berendezkedve hozzáférni a holdi erőforrásokhoz. Pamroy szerint ebben Kína előnybe kerülhet, mivel sokkal következetesebben halad előre az űrprogramjával, mint az Egyesült Államok. Emellett azt is kiemelte, hogy a kínai űrügynökség végső soron katonai irányítás alatt áll, és erről a témáról is bővebben a Magyar Hírlapban. És újabb problémával szembesül Kuba, közel 3 millió kubai szenved naponta vízhiánytól, a súlyos olajhiány miatt, amelyet a kormánytisztviselők az amerikai energiablokádnak tulajdonítanak, közölték a hatóságok egy kerekasztal beszélgetésen, amely a folyamatban lévő blokád hatásairól szólt. A sziget vízrendszere a szükséges üzemanyag szükséglet mindössze 37%-ával működik, miközben Kuba egyre súlyosabb energiaválsággal néz szembe. A vízrendszer az egyik leginkább érintett ágazat, mivel az ország egyik legnagyobb energiafogyasztója, mondta Antonio Rodriguez, az állami tulajdonban lévő Nemzeti Vízkészlet Intézet elnöke. A közel 10 millió embert érintő szakaszos vízellátásra összpontosító fórum részleteiről bővebben is olvashatnak a Magyar Hírlapban.
0: FM 92.5 Szeged Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Pöttyös gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödö VTS-en mini és junior klubjával, de aztán Verona Ki koncert, Dalma Dance Club esze táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös gyermeknapon és Sportszigeten, május 31-én, vasárnap a Vörösmarty téren. Újra könyvklub a Cegléri Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről, szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough, Több is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata, Hablányok és Habúrfik, Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléri Városi Könyvtár lesz most is, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazareli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja Önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra Jógázom Fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, hangfürdő, várja Önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Napos időre számíthatunk, információkat várnak az NKA támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg. Hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légi csapásokban több mint 200-an meghaltak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket.
1: Az időjárásról.
3: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
4: Ma van a Pöttyös Gyermeknap és Spolt-sziget elnevezésű rendezvény, természetesen korlátozások léptek életbe a Vörösmarty téren és környékén. Lezárták a Várkonyi István utca, Kőrösi út és Halász utca, valamint Kőrösi út és Török Ignác utca közötti szakaszát, valamint a külső Kőrösi út, Déli út és Dinnyésalom utca közötti szakaszát. A lezárt külső Kőrösi utat a Déli út, Török Ignác utca, Dinnyésalom utca irányába lehet elkerülni. A külső Kőrösi úton található buszmegállókat pedig ideiglenesen áthelyezték a Török Ignác utcára. A külső Kőrösi útra csatlakozó helyi közutak pedig zsákutcaként funkcionálnak. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait, és nagyon-nagyon vigyázzanak a gyerekekre, és persze a felnőttekre is.
5: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsga állomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Hancock és James Nature közösével indult az óra, ez volt a Work With My Love itt a 92-től, az az óra, ami alapvetően a bulvárlap szemléről szokott szólni, de most ennél hasznosabb dolog jön szerintem, még ha néha egy kicsit hosszú, és lehet, hogy bonyolult is, mert hogy a minap egy kis túlzással akadémiai székfoglalónyi infót szedtem össze a klímaváltozással, annak kapcsán, hogy holnap indul hivatalosan is a nyár, és ha minden igaz, akkor igazán forró lesz, már pedig minden igaz, igazán forró lesz, és egyre forróbbak lesznek a nyarak. Nos, hát a téma klímaváltozás, forróság, El Niño, La Niña, és ehhez hasonlók. És persze jönnek a jó zenék, Lady Gaga és a Dead Dance Star is.

soha nem látott hőség közeleg, Európa egy része már most szenved, erről is jutott tulajdonképpen eszembe, hogy foglalkozzak majd meleggel, hőséggel és a hozzátartozó praktikákkal. Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban is sorra dőlnek a májusi meleg rekordok, több helyen pedig történelmi csúcsokat mérnek. A hőség rekordokat dönt át Nyugat-Európában, ahol Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország is példátlan korai nyári forrósággal küzd. A hőmérsékletek több helyen messze meghaladják az ilyenkor megszokott értékeket, és a jelenség napok óta tart. A szakértők szerint a helyzet még tovább fokozódhat a következő napokban. Franciaországban már több mint 350 településen dőlt meg a májusi melegrekord, a meteorológiai szolgálat szerint pedig 352 mérőállomáson regisztráltak új havi csúcsot. A legmagasabb érték 37,1 Celsius fok volt a délnyugati Landes megyében, miközben több nyugati régióban is 35 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet. A hatóságok 31 megyére adtak ki hőségriasztást, köztük 8 területen narancssárga szinten, ami a második legmagasabb figyelmeztetési fokozat és az első májusi riasztás 2004 óta. A szakértők szerint a rendkívüli hőség mögött egy úgynevezett hőkupola áll, amelyben a Marokkó felől érkező forró levegő egy magas nyomású rendszer alatt reked meg, és hosszabb ideig a térség felett marad. Az Egyesült Királyságban is megdőlt a májusi rekord. London Kew Gardensben 34,8 fokot mértek, ami új országos csúcsot jelent ebben a hónapban. Spanyolországban közben még intenzívebbé válik a hőség, egyes helyeken akár 40 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet a hétvégére. A meteorológusok szerint a spanyolországi forróságot trópusi éjszakák is kísérhetik, amikor a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20 fok alá. Az előrejelzések alapján az Egyesült Királyságban is kialakulhat hőhullám több napon át 26-28 fok feletti csúcsértékekkel. A szakértők szerint a rekord hőhullám Európában napokig fennmaradhat és tovább fokozhatja a térségben tapasztalt extrém időjárást. És hogy hogyan védekeznek például, hát nem a spanyolok és nem is a franciák, hanem a japánok a kánikula ellen, nos, marról lesz majd szó hamarosan. FM 92.5 Egyrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Japán titok a kánikula ellen. Japánban a nyári hónapokban gyakran 35 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ráadásul a magas páratartalom tovább nehezíti a mindennapokat. Sokan azonban nem légkondicionálóval védekeznek a hőség ellen, hanem egyszerű, évszázadok óta bevált módszereket alkalmaznak. A japánok egyik kedvelt megoldása a hőség ellen a növények használata természetes árnyékolóként. Kúszó növényeket futtatnak fel az ablakok elé kifeszített hálókra, amelyek árnyékot adnak, miközben a levelek párologtatása révén csökkentik a környezet hőmérsékletét. A módszer nem csak hűt, hanem javítja a levegő minőségét is. Szintén népszerű az úgynevezett ucimizu, vagyis a talajlocsolása. Ennek során vizet öntenek a házak előtti járdákra, udvarokra vagy kertekbe, általában a reggeli vagy esti órákban, vagy és. A párolgás hőt vonal a környezetből, így átmenetileg mérsékelheti a hőérzetet. Sok japán otthonban találhatók bambuszból vagy nádból készült árnyékolók is, amelyeket sudarének neveznek, ezek felfogják a közvetlen napsugarakat, ugyanakkor átengedik a levegőt, így segítenek abban, hogy a lakások kevésbé melegedjenek fel. A negyedik különleges megoldás a furin, vagyis a japán szélcsengő, bár fizikailag nem hűti a levegőt, a lágy, csilingelő hang sokak számára a frissesség érzetét kelti. A japán kultúrában a szélcsengő hangját hagyományosan a nyári enyhüléssel társítják. Hát érdekes megoldások, vagy hát gyakorlatilag logikusak tulajdonképpen. Egyedül azt nem tudom, vagyis azt majd utána nézek, hogy mely növények lehetnek azok, amik kibírják ezt a kánikulát 20 növényként. Nyilván gondolom trópusi növények, de ahhoz meg kell a pára is. No, a lényeg, ezt is át kell majd vészelnünk, és most szép ízelítőt kapunk abból, hogy mi vár ránk nyáron. Cegléd Rádió! Inkább egyedül.

0: Segít Rádióban!
1: Napos időre számíthatunk, információkat várnak az NKA támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. Nyílt napot tartanak a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az utolsó negyed évben, vagyis ősszel már meg is indulhat az uniós pénzek kifizetése itthon, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András a közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született meg az Európai Bizottság és Magyarország között. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Magyarország abban az esetben tudja támogatni Ukrajna uniós csatlakozási kérelmét, ha helyreállítják a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. A magyar diplomácia 11 pontos javaslatot állított össze, és ukrán lapértesülés szerint 9 pontban már sikerült megállapodni. Volodymyr Zelenszky abban bízik, hogy Magyar Péter kormányzásával rendeződik a két ország viszonya. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg. Hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légi csapásokban több mint 200-an meghaltak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyház fő a vatikáni kertekben lévő Lourdes barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátraverebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.

0: valami.
1: És ha már ennyire belemelegettem szó szerint az időjárás elemezgetésébe, találtam egy érdekes cikket, ezt ha nem haragszanak, akkor megosztom önökkel, méghozzá a haun.hu-n, amelynek munkatársa Lázár Istvánnal a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének adjunktusával beszélgetett egy érdekes jelenségről. Először is azt kell megérteni, mi is a Niño jelenség. Az El Niño egy olyan természetes jelenség, amely a csendes óceán trópusi területein jelentkezik, illetve ott okoz felmelegedést. Nem rövid, pillanatnyi, akár egy-két napos eseményről van szó, hanem egy hónapokig, vagy extrém esetben akár még évekig is tartó állapot, ami alapvetően felforgatja a világ időjárását, mondja Lázár István. Ugyanakkor az El Niño hatása nem mindenhol egyforma a szakértő szerint van, ahol csapadékosabbá, máshol szárazabbá teszi az időjárást. Dél-Amerikában heves esőzéseket, áradásokat és földcsuszamlásokat okozhat, Ausztráliában viszont súlyos aszályokat, vízhiányt és erdőtüzeket. Észak-Amerikában enyhébb tereket hozhat, északon, délen pedig nedvesebb időjárást. Lázár István meglátása szerint az El Niño hatása Magyarországra és a Kárpát-medencére nem közvetlen, hanem a légköri rendszerek, például az atlanti futóáramlások módosulásán keresztül érvényesül. Télen enyhébb, csapadékosabb időt eredményezhet kevesebb tartós faggyal, több esővel, köddel, latyakkal. Tavasszal növelheti a szélsőségeket, korai nyárias felmelegedéseket, hirtelen lehűlések követhetnek, ami különösen a gyümölcsösökben okozhat súlyos károkat, akár teljesen tönkre is teheti azokat. És nem folytatta túl biztató hírekkel, nyáron a globális felmelegedése az El Niño még rátesz egy lapáttal, így hosszabb és intenzívebb hőhullámok alakulhatnak ki, ugyanis megemelkedik a föld átlag hőmérséklete, ez pedig a legforróbb éveket idézi, tudta meg a haun.hu, tehát az adjunktustól. Hát, szép. De hogy milyen lesz 2026 nyár időjára, 2026-os nyár időjárása, az idei évvel kapcsolatban a klímamodellek és előrejelzések egy erősebb úgynevezett szuper El Niño kialakulásának lehetőségét vetítik előre. Ez azért fontos, mert egy intenzívebb El Niño a nyári időszakban nagyobb eséllyel járhat tartós szárazsággal és az átlagosnál jóval melegebb, akár extrém forró időszakokkal is. Lázár István szerint pontos előrejelzést nem lehet adni arra, hogy hány hőhullám alakul ki, azok milyen hosszúak, vagy mennyire lesznek intenzívek, de a jelenlegi kilátások alapján jelentős az esélye annak, hogy a nyár szélsőségesen meleg lesz. A gazdaságra gyakorolt lehetséges hatásokról is beszélt, miszerint a blokkoló anticiklonok tartós szárazságot és magas hőmérsékletet hozhatnak, ami a 2022-eshez hasonló aszályokhoz vezethet, főleg az Alföldön. A mezőgazdaság pedig különösen sérülékeny. A tartó száraz időszakokat hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék követheti, ami nem segíti a talaj víz utánpótlását, mert a víz nagy része lefolyik. Eróziót és termőtalajvesztést okoz. Globálisan az El Niño érintheti a rizs, cukornát, kukorica, szója, búza, kávé, kakaó és pálmaolaj terméshozamát is, ami élelmiszeráremelkedéshez vezethet. Már így is probléma a klímaváltozás, erre jön még az El Niño, meg még lesz egy La Niña is. Lázár István kifejtette, hogy a klímaváltozás és az El Niño nem ugyanaz, de egymást erősíthetik. A klímaváltozás melegebb alapállapotot teremt, az El Niño pedig erre időszakosan ráerősít. Emiatt gyakoribbá és kiszámíthatatlanabbá válhatnak az extrém események, hőhullámok, felhőszakadások, jégesők, villámárvizek, asszályok, illetve a tornádók is. Egy másik szóban forgó időjárási jelenség a La Niña, ami az El Niño ellentétpárja, míg az El Niño a csendes óceán középső és keleti részének felmelegedésével jár, addig a La Niña jelenség ugyanezen térség lehűlését jelenti. A kettő együtt a semleges állapottal alkotja az ENSO rendszert, amely 2-7 éves ciklusokban változik. Lázár István szerint a csendes óceán azért ennyire meghatározó térség, mert ott található a Föld legnagyobb összefüggő víztömege. Ha ott hatalmas energiatömegek rendeződnek át, annak globális időjárási következményei lesznek. Bármilyen apró változás éri a víz-levegő szárazföld alkotta rendkívül összetett rendszert, a dominó hatást fogja elindítani, az pedig, hogy a dominó hol és milyen mértékben fog ledönteni bármit is, már egy másik kérdés, összegzett a szakértő. Érdekesség egyébként, hogy az El Niño jelentése a perui halászoktól ered, akik karácsony környékén figyelték meg a jelenséget, ezért nevezték el a fiú gyermekről, vagyis Jézusra utalva, míg a La Niña a fiú ellentéteként kislányt jelent. És hát esküszöm, nem akartam riogatni senkit, de én nagyon érdekesnek ítéltem meg ezt a cikket, hogy szeretik újraolvasni, haun.hu, még jobban mélyebben értelmezni, és igazából véve, hogyha valaki ragaszkodik hozzá, hogy ne saját magunkat szidjuk embereket azért, ami kialakult, ami teljesen jogos egyébként, akkor El Niño és La Niña ezt a két kifejezést egyezzék meg. De maradjunk inkább abban, hogy vastagon benne vagyunk mi emberek ebben.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra pöttyös gyermeknap és Sportsziget, május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok, a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rödövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Klub eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélőbőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös Gyermeknapon és Sportszigeten, május 31-én, vasárnap a Vörösmarty téren. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja Önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra Jógázom Fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja Önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. FM 92.5 Cegléd Rádió.

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig induljon a következő óra egy sörönnel, ez lesz a Száfér itt a 92-ten.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
7: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
4: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
4: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyonértékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
4: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
4: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
11: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
12: Napos időre számíthatunk. Információkat várnak az NKA támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. A cégeknek holnapig kell

0: héten ez volt a harmadik akció a narkóterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légicsapásokban több mint 200-an meghaltak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátra Verebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakáról szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Ma van a Pöttyös Gyermeknap és Polt sziget elnevezésű rendezvény, természetesen korlátozások léptek életbe a Vörösmarty téren és környékén. Lezárták a Várkonyi István utca, Kőrösi út és Halász utca, valamint Kőrösi út és Török Ignác utca közötti szakaszát, valamint a külső Kőrösi út, Déli út és Dinnyi és Halom utca közötti szakaszát. A lezárt külső Kőrösi utat a Déli út, Török Ignác utca, Dinnyi és Halom utca irányába lehet elkerülni. A külső Körösi úton található buszmegállókat pedig ideiglenesen áthelyezték a Török Ignác utcára. A külső Körösi útra csatlakozó helyi közutak pedig zsákutcaként funkcionálnak. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait, és nagyon-nagyon vigyázzanak a gyerekekre, és persze a felnőttekre is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Jó,

0: Ed Sheeran indította az órát, ez volt a Safir itt a 92-től, azt az órát, amiben már május 31-éről vagy május utolsó vasárnapjáról lesz szó, hiszen van például emléknap, ami kifejezetten május 31-éhez kötődik, és van világnap emléknap, ami május utolsó vasárnapjához, de elsőként hamarosan köszöntem a névnaposokat.
1: Szeglét Rádió.

Május 31-e van a nap, amikor a Petronellák és az Angélák ünnepelhetik névnapjukat. A Petronella, Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka, a Petrónia, latin Petronius nemzetségnévből származó férfi névnek a női párja. Ez az etruszk Petro, vagy a latin Petra szóból való, ezek jelentése edzett férfi, illetve kő. Az angéla görög latin eredetű név jelentése angyal, követ, hírnök, kedves angélák, kedves Petronellák, nagyon boldog névnapot! Cegli!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
2: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: pillancsunkát bele a kalendáriumba, például arról ír, hogy ma van a Hősök Napja, Magyar Hősök Emlékünnepe egészen hivatalosan. Május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az ünnepen általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a Rákoskeresztúri új köztemetőben, a Magyar Katonahősök Emlékművénél, valamint a Hősök terén a Hősök Emlékkövénél. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején 1917-ben iktatták törvénybe, Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét megörökítő országos bizottság, melynek feladata a települések emlékműállítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető Hősök Emlékköve, melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén a Millenniumi Emlékmű előtt. A Hősök Emlékünnepét az 1924-es 14. törvénycikk rögzítette, mely kimondja, hogy minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től a kommunista időszakban nem tartották meg, és 1951-ben az emlékkövet is eltávolították a térről. A helyén 1956. április 4-én avatták fel a ma is látható emlékkövet. A rendszerváltozás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott törvény a korábbi ünnepkörét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Természetesen Cegléd városa is megemlékezett a hősökről. Pénteken volt a megemlékezés az első és második világháborús emlékműnél, a Széchenyi út, Rákóczi út sarkán.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

visszatérve a kalendáriumhoz, természetesen ma van a Nemzetközi Gyermeknap, ezt mindenki tudja, de ma van a Dohánymentes Világnap is. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1986-tól május 31-ét Dohánymentes Világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világon a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a Dohánymentes Világnapot is. Ez tehát konkrét naphoz, május 31-éhez kötődik, a Nemzetközi Gyermeknap pedig május utolsó vasárnapja, ünnepeljük, és maradjunk inkább ennél a kellemes témánál, a másikra pedig raktározzuk el, és tartsuk fontosnak és evidenciában. Szóval ünnepeljük ma gyerkőcöket, ahol a Nemzetközi Gyereknap, csodás napot nekik. Cegléd Rádió. Thank you.

Hamarosan jönnek események, évfordulók, és persze a nap híres szülöttjeiről is szó lesz, de csak az óra második felében. Most jöjjenek hírek, és utána induljon a következő fél óra Bebe Rexával. Ez lesz a New Religion.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos időre számíthatunk. Információkat várnak az NKA támogatásokról a hivatalos vizsgálathoz. A cégeknek holnapig kell bevallani adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A már folyamatban lévő belső vizsgálat segítése érdekében vár információkat a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos támogatásainak felhasználásáról a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt mondta, ha valakinek tudomása van arról, hogyan jutott el a pénz a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg az információt. Ismét csapást mért egy feltételezett kábítószercsempész hajóra az amerikai hadsereg. Hárman meghaltak. A héten ez volt a harmadik akció a narkoterroristák ellen. Az amerikai kormány tavaly ősz óta több olyan hajót megsemmisített a Karib-tengeren és Csendes-óceán keleti részén, amely információik szerint drogot szállított. A légi csapásokban több mint 200-an meghaltak. Világszintű imádságot tartottak tegnap este a békéért 14. Leó pápa kezdeményezésére. Az egyházfő a vatikáni kertekben lévő Lourdes barlangnál vezette a szertartást, amelyhez a világ több kegyhelye, például a Mátraverebély Szentkóti Nemzeti Kegyhely is csatlakozott. Leó pápa korábban április 11-én is tartott virrasztást a békéért. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége három éjszakáról szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Nyílt napot tartanak országszerte a tűzoltó laktanyák a gyermeknap alkalmából. Az esemény mindenhol ingyenesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható 10 és 16 óra között. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni speciális felszereléseket és eszközöket.
0: Az időjárásról.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
0: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: Visszatérve a kalendáriumra és május 31-ére, ez az a nap, amikor 187 évvel ezelőtt gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. 115 éve annak, hogy ezen a napon vízre bocsátották a Titanicot. 110 éve pedig ezen a napon az első világháború legnagyobb tengeri csatájában több mint 250 hajó ütközött meg. A jütlandi csata a résztvevők által Der Tag der Day a nap néven is ismert, ezen kívül nevezik még Skagerraki csatának, vagy jütlandi csatának is. Az első világháború legnagyobb tengeri csatája volt, az egyetlen nagyszabású ütközet ebben a háborúban, amiben csatahajók vettek részt, sőt a mai napig a világ legnagyobb tengeri csatája, amit csatahajók vívtak meg. A csatában az angol túlerő ellenére a németek több hajót sülyeztettek el, így taktikai német győzelem született. Ez volt a negyedik tengeri csata, amiben modern acélból épített csatahajók vettek részt, Port Arthuri csata, a sárga tengeri csata és a csuzimai csata után, amelyek az orosz-japán háborúban zajlottak le. A csatát 1916. május 31-én és június 1-én vívták meg az északi tengeren, a dániai Jylland félsziget közelében a német császári haditengerészet egységei, Reinhard Schirr, még az angol királyi haditengerészet hajói John Jericho parancsnoksága alatt álltak. 21 éve annak, hogy ezen a napon Mark Felt volt FBI ügynök felfedte, hogy ő volt a Watergate botrányban a Métorok fedő nevű kult szerepet játszó informátor. 11 éve annak, hogy Egerben megnyílt a Beatles Múzeum, jegyzi a naptár, kalendárium is igen. És 2003-ban ezen a napon részleges napfogyatkozás volt, amely Magyarországról is látható volt. Ennyit a mai napról, már mint az eseményekről, hamarosan jönnek a nap híres születjei.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tick-tock boom! Egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjenek most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 207 éve született Walt Whitman, amerikai költő, a szabad versek mestere. 161 éve született Csernel István, ornitológus, a Magyar Királyi Madártani Intézet főnöke, aki 1902-ben megszervezte a Madarak és Fák napját. 104 éve született Denholm Elliot, angol színész, akit például az Indiana Jones és az Utolsó keresztes lovak című filmben is láthattunk. 96 éve született Clint Eastwood, amerikai színész, rendező. 77 éve született Tom Berenger, amerikai színész. Számos kiváló alkotásban láthattuk. 65 éve született Lea Thompson, amerikai színésznő, aki pedig a Vissza a jövőbe trilógiában láthattunk nagyon sokszor. 61 éve született Brooke Shields, amerikai filmszínésznő. Itt Kék Lagúna szerepel a neve mellett, tehát nyilvánvalóan a legemlékezetesebb mindenki számára ez a film. 52 éve született Erdei Zsolt, becenevén Madár, világbajnok, félnehéz súlyú profi ökölvívó. 174 éve született Julius Richard Petri, német bakteriológus, a Petri csésze megalkotója. És pontosan 100 éve született Kemény János, magyar-amerikai matematikus, a Basic programozási nyelv és az e-mail rendszer alapjainak megalkotója. Így még tanultam Basic programozási nyelvet. Nem hiszem, hogy a mostani fiatalok tanulnák, maximum történelem óra szinten, mármint hogy informatika történelem szinten, vagy egy csuda tudja. És 63 éve annak, hogy Székesfehérvárott megszületett Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, nemrég leköszönt miniszterelnök. A mai ünneplőknek boldog születésnapot!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra könyvklubba, Ceglédi Városi Könyvtárban beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough Több is madarak című könyve lesz, majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja Önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglédi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
2: Ceglédrádió! 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga Huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
3: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
9: Napos időre számíthatunk, a cégeknek holnapig kell

0: A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője. A Paris Saint-Germain megvédte címét a labdarúgó bajnokok ligájában. Délután várhatóan 100 000-es ünneplő tömeg köszönti a játékosokat a francia fővárosban. Az EU-s forrásokról létrejött megállapodás olyan fejlesztések elindítását jelenti, amelyektől egyszerre lesz zöldebb és olcsóbb az energia, írta a közösségi oldalán az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László közölte, hogy a környezetvédelmi beruházások és az energiaátmenet is új lendületet kaphat. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még mai félig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések. A foglalások többsége 3 éjszakáról szól, a legtöbben apartmant választanak, a szállásra költött összeg pedig 70 és 170 ezer forint között mozog. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák. Sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A vasút történeti parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi-zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Huntrix Gomodon Hezadal indított egy 2025-ös felvétel, a 92.5-ön az órát, azt az órát, amiben igyekszem majd hasznos, fontos információkkal szolgálni a kedves hallgatóknak, a mikrofonnál Becker Bernadett, és persze igyekszem minél több nagyon jó zenét is szolgáltatni. Taylor Swift jön már, és aztán itt lesz Curtis és Charlie Jonas Brothers és Marshmallow Disco Nights, így Tinesi, igazán színes a kínálat, szerintem legalábbis, ellenőrizzék le, hogy mennyire töltsenek velem.
1: Cegléd Rádió!

0: tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Te mész arra, én meg erre?
4: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is. Tudod, ha mi egyszer ide bejövünk...
4: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
5: Végre egy új családi program.
6: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak.

0: A Cegvédi Városi Könyvtár a fiatal alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A technika szabadon választható, a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj részvétel a Fiatal Alkotók Műhelye által szervezett művészeti kurzuson. Gyerekeknek, szól alsó és felső tagozatosok számára hirdetik meg ezt az alkotói pályázatot. További információ kérhető a Cegvédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt, illetve a gyermekkukac.könyvtárcegled.hu e-mail címen is. Meghosszabbították a leadási határidőt, június 6-áig várják a kis alkotók alkotásait.
1: Cegléd Rádió 92.5.

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegléd-város címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegléd-város önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előrejelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Zajlik a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget a Vörösmarty téren, látogassanak ki az eseményre, keressék akár a Kossuth Művelődési Központ, akár a város honlapján, Facebook oldalán a részletes programot, de egyébként bármikor is mennek ki, izgalmas színes programok várják a kisebbeket és nagyobbakat is. Az esemény 18 órakor Pöttyország új uralkodójának a koronázási ceremóniájával zárul majd. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.

A meteorológiai nyár első napján erőteljes gomoly felhőképződés várható, belecsapva egy kicsit abba, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a következő napokban. Több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északnyugati szél sok felé megerősödik. Zivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Délután általában 24-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden aztán változóan felhős, több órás napsütéssel tarkított idő valószínű, helyenként frissítő záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakul. Aztán szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a nap folyamán növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Jelentős hőmérsékleti különbség várható. Északnyugaton csupán 20 fok körüli maximumok lehetnek, míg keleten és délkeleten helyenként 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.

zárja most már az órát Berkes Olivér, csak barát vagyok, 2018-as dal itt a 92-5-ön, hogy jöjjenek utána a reklámok, a friss hírek, és indulásan egy újabb óra Szvedishez Mafiával, Wait So Long.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos időre számíthatunk. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása. Változatos programokkal várják a családokat gyermeknap alkalmából. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a főváros közrendjét, közölte a BRFK. A mérkőzés alatt komolyabb baleset vagy sérülés nem történt. A mentők mintegy 40 könnyebb esetet láttak el, közölte Györfi Pál, a mentőszolgálat szóvivője.

0: Kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Ma van a Nemzetközi Gyermeknap. Ebből az alkalomból változatos programokkal várják a kicsiket és a nagyokat az ország számos pontján. A többi között nyílt napot tartanak 10 és 16 óra között a tűzoltó laktanyák. Sűrített menetrenddel jár a Széchenyi-hegyi gyermekvasút. A vasút történeti parkban óriás társasjáték, óriás kirakó, színezők és rejtvények szórakoztatják a látogatókat, míg a pécsi-zsolnai kulturális negyed erre a napra ismét játszótérré alakul át. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat záporzivatar. Napközben 25 és 30 fok várható. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Ma van a Pöttyös Gyermeknap és Spolt-sziget elnevezésű rendezvény. Természetesen korlátozások léptek életbe a Vörösmarty téren és környékén. Lezárták a Várkonyi István utca, Kőrösi út és Halász utca, valamint Kőrösi út és Török Ignác utca közötti szakaszát, valamint a külső Kőrösi út, Déli út és Dinnyésarom utca közötti szakaszát. A lezárt külső Kőrösi utat a Déli út, Török Ignác utca, Dinnyésarom utca irányába lehet elkerülni. A külső Kőrösi úton található buszmegállókat pedig ideiglenesen áthelyezték a Török Ignác utcára. A külső Kőrösi útra csatlakozó helyi közutak pedig zsákutcaként funkcionálnak. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait, és nagyon-nagyon vigyázzanak a gyerekekre, és persze a felnőttekre is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Sunny Chance Mafia indította az órát, ez volt a Wait So Long, itt a 92-ten azt az órát, amiben jön a horoszkóp méghozzá. Komplett júniusi horoszkóp. Ha érdekel valakit, milyen hónap vár rá, akkor ajánlom szíves figyelmébe a következő egy órát, és jönnek persze jó muzsikák is. Tiesto Vidox, már is a folytatásban. I Follow Rebirth.

0: Jóha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár az ügyeletes patika Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 22 óráig tart.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tic-tac boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak!

Jöjjön hát a júniusi horoszkóp, amit ígértem, és egy kicsit talán hosszabb is ez a szokottnál. Kezdjük a kosokkal. A június első napjai megmozgatják benned a világ iránti vágyat, mint a hirtelen szűknek éreznéd a megszokott rutinokat, és egyre erősebben húzna valami új, egy utazás, egy másik város, egy új társaság, vagy akár csak egy teljesen más ritmus. A hónap első fele az otthon és a család témáját emeli ki. Most különösen fontos lehet számodra, hogy szép és biztonságos környezet vegyen körül. Lehet, hogy átrendezed a lakást, többet főzöl, vagy egyszerűen csak több időt szeretnél azokkal tölteni, akik mellett tényleg önmagad lehetsz. Június közepe után felpörög az élet, több meghívás, több spontán program és sokkal könnyedebb energia érkezik. Egy rövid nyári utazás vagy egy hirtelen szerveződő hétvége különösen emlékezetes lehet. A hónap vége viszont már óvatosságot kérne, akar mindent egyszerre megoldani, és hagy több időt az utazásokra, szervezésre, kommunikációra is. Bika. Júniusban újra elkezded élvezni az élet apró örömeit, egy jó vacsora, a teraszon egy hosszú beszélgetés, egy nyári este zenével és borral, most ezek többet adhatnak, mint bármilyen nagy siker. A hónap első fele kifejezetten kedvez az utazásoknak és a közeli kapcsolatoknak. Olyan emberekkel találkozhatsz, akik mellett könnyebbnek érzed magad, és végre nem akarod folyton kontrollálni a jövőt. Anyagilag kicsit szorosabb lehet ez az időszak, de a csillagok most arra tanítanak, hogy a legszebb élmények nem mindig pénzbe kerülnek. Egy piknik, egy balatoni naplemente, vagy egy spontán autózást most sokkal többet adhat, mint egy túlszervezett luxus program. A hónap végén figyelj jobban az időbeosztásra és az utazások részleteire. Késések és kisebb káoszok jöhetnek, de ha nem görcsölsz rá, végül minden a helyére kerül. Ikrek, ez a te időszakod, és érződik rajtad, júniusban újra visszatérhet az a könnyedség és kíváncsiság, amit az elmúlt hónapokban talán elveszítettél. A nap az első hetekben a te jegyedben jár, ezért most sokkal magabiztosabbnak, inspiráltabbnak és nyitottabbnak érezheted magad. Jó időszak ez új emberekre, kreatív projektekre, utazásokra és mindenre, ami kiszakít a monotómiából. A június 14-i újhold különösen erős újrakezdő energiát hoz. Sok ikrek most változtat a külsején, új terveket ír fel magának, vagy egyszerűen csak eldönti, másképp szeretne élni. A hónap vége azonban már lassabb tempót kér a pénzügyekben és a nagy döntésekben, most jobb kivárni, mint sietni. Nem minden olyan biztos, mint elsőre tűnik. Rák. Június elején még fáradtabbnak érezheted magad, mint az elmúlt hónapok súlya egyszerre ülne rajtad. Most nem az a feladatod, hogy még többet teljesíts, hanem hogy végre magaddal is törődj. A hónap legszebb pillanata számodra június 9-e körül érkezhet, a Vénusz és a Jupiter együttállása különösen sok örömöt, szeretetet és érzelmi feltöltődést hozhat. Most valahogy minden puhábbnak és melegebbnek tűnhet körülötted. Ez egy csodás időszak lehet egy kis utazásra, új ruhákra, szépségápolásra, vagy egyszerűen csak arra, hogy újra jól érezd magad a saját életedben. Június 21-e után sokkal több energiád lesz, és újra elkezded érezni jön vissza az erőd. A hónap vége viszont fontos felismeréseket hozhat egy kapcsolatban. Hamarosan folytatom.

tehát a horoszkóp folytatása, a júniusi horoszkóp, ugye, kedves oroszlán, június első heteiben rengeteg ember vesz majd körül. Meghívások, találkozások, közös tervek és inspiráló beszélgetések jöhetnek egymás után. Most különösen sokat adhatnak neked azok az emberek, akik mellett önmagad lehetsz. Június 13-án a Vénusz belép az oroszlán jegyébe, és ezzel együtt valami benned is elkezd ragyogni. Több figyelmet kapsz, vonzóbbnak érzed magad, és újra kedved lesz szépnek látni önmagadat. A hónap második felében viszont már megjelenik az igény a lassulásra is, lehet, hogy rájössz, az elmúlt időszak túl gyors volt, és szükséged van egy kis csendre. A hónap vége nem az újrakezdésekről szól, hanem az elmélyülésről, most inkább figyelj befelé. Szűz. Júniusban sokkal fontosabbá válik számodra, hogy kik vesznek körül. Barátságok, közösségek és régi kapcsolatok kerülnek előtérbe, és könnyen lehet, hogy valaki a múltadból újra felbukkan. A hónap közepén új gondolatok érkezhetnek a karriereddel kapcsolatban is. Elkezdheted más szemmel nézni azt, hogy hogyan szeretnél jelen lenni a világban. Most különösen fontos lehet a közönség, az online jelenlét, vagy az, hogy kikhez jut el a munkád. Ha kreatív területen dolgozol, június inspiráló hónap lehet. Utazásoknál számíts kisebb kerülő utakra vagy váratlan változásokra, de ezek most valamiért pont oda visznek majd, ahol lenned kell. Mérleg. Júniusban új perspektívák nyílhatnak meg előtted, utazás, tanulás vagy egyszerűen csak egy másik nézőpont teljesen átírhatja azt, ahogyan most az életedet látod. A hónap első fele különösen kedvez a karriernek és a láthatóságnak. Most érdemes megmutatni magad, beszélni az eredményeidről és bátrabban jelen lenni. A június 9-i Vénusz-Jupiter együttállás szerencsés fordulatokat hozhat a munkában is, egy fontos beszélgetés, ajánlat vagy egy új lehetőség érkezhet. A hónap második felében a hangsúly áttevődik a közösségi életre, régi barátok, új kapcsolatok és váratlan találkozások színesítik a nyarat. Skorpió, számodra június az egyik legszebb utazós hónap lehet az évben, ha teheted, menj, akár egy hosszabb külföldi út, akár csak néhány nap kiszakadás. Most minden élmény sokkal mélyebben hat rád. Az első hetekben különösen erős lehet benned a vágy, hogy új kultúrákat, új embereket és új nézőpontokat ismerj meg. Egy utazás most nem csak kikapcsol, hanem át is formálhat. Közben a kapcsolataid is fontos szerepet kapnak, megtanulhatod, milyen érzés valóban támaszkodni valakire és nem mindent egyedül vinni. A hónap vége bensőségesebb hangulatot hoz, egy közeli baráti kör, egy nyugodt hétvége, vagy egy közös nyári este most többet gyógyíthat benned, mint gondolnád. Hamarosan jön a harmadik felvonás.

0: Jöjjön hát a most három részből álló horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, már érzed, hogy valami készülődik. Június még nem a nagy robbanás hónapja, de egyértelműen új korszak előszobája. Most a kapcsolataid kerülnek fókuszba, egy ember különösen fontossá válhat számodra, és lehet, hogy most sokkal több érzelmi mélységet tapasztalsz meg, mint amit megszoktál. A hónap első fele csendesebb és befelé fordulóbb lehet, de június közepe után újra megérkezik a kalandvágy. Utazás, nyári tervek és egyre több optimizmus érkezik. Június 30-án a Jupiter belép az oroszlán jegyébe, és ezzel együtt valami benned is újra kinyílik. Ez még csak a kezdet. Bak, június kicsit hektikusabb lehet, főleg a munka és mindennapi szervezés terén, de a sok teendő között most is ott lesznek azok a pillanatok, amelyek emlékeztetnek arra, hogy nem csak kötelezettségekből áll az élet. A kapcsolataid különösen sok erőt adhatnak, egy stabil, szeretetteljes kapcsolat most valódi menedék lehet számodra. Kreatív energiáid is erősek, ezért érdemes több időt hagyni azokra a dolgokra, amelyek örömet okoznak. Június nem csak a teljesítésről szólhat. A hónap végén kisebb fennakadások jöhetnek utazásban vagy szervezésben, ezért próbálj lazábban kezelni mindent. Vízöntő. A munka most sok energiát kérhet tőled, de közben egyre erősebben érzed, hogy szükséged van örömre, játékosságra és kreativitásra is. Június első fele inspiráló lehet alkotásra, randikra, nyári programokra és mindenre, ami újra életet visz a napjaidba. Egy koncert, egy utazás vagy egy spontán nyári este most sokkal fontosabb lehet, mint elsőre gondolnád. A hónap második felében a kapcsolatok kerülnek előtérbe, új emberek érkezhetnek az életedbe is, valaki meglepően gyorsan fontossá válhat. Ha nyári utazást tervezel, érdemes még júniusban lefoglalni mindent. És halak, a csillagok szerint ez lehet az utolsó igazán lassú és könnyed nyári hónapod egy ideig, ezért most tényleg engedd meg magadnak a pihenést. A legjobb élmények most nem a távoli luxusutakban vannak, hanem a spontán kalandokban. Egy vízesés, egy fesztivál, egy tóparti hétvége vagy egy hosszú nyári séta többet adhat, mint bármi túlszervezett program. Az otthon témája is erősen jelen lesz. Sokan most kezdenek új terveket szőni költözéssel, felújítással vagy egy új életformával kapcsolatban. A hónap végén lassan megváltozik a fókusz és egy mozgalmasabb időszak közeledik, de június még a nyári levegővételé, használd ki minden pillanatát.
1: Szemléd Rádió 92.5.

0: egyszerű a képlet.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik, nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hablányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarel és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough Te is madarak című könyve lesz, majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérjetartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Új év, új vasudvar érkezett Cegléde. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar, építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos időre számíthatunk. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoznak létre. A motorosokat ellenőrzik az utakon a jövő héten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyermeknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. Gyermeknap alkalmából 500 gyereket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézték a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vettek részt, majd közösen megebédeltek. A Magyar Hősök emlékünnepe alkalmából rendeztek ünnepséget reggel a Fiumei úti sírkertben. A honvédelmi miniszter az 52-es Hősi parcellánál arról

0: adatokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását. Felrobbant egy meteor az Egyesült Államok északkeleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Közlekedési információk.
2: Ma van a Pöttyös Gyermeknap és Spolt-sziget elnevezésű rendezvény. Természetesen korlátozások léptek életbe a Vörösmarty téren és környékén. Lezárták a Várkonyi István utca, Kőrösi út és Halász utca, valamint Kőrösi út és Török Ignác utca közötti szakaszát, valamint a külső Kőrösi út, Déli út és Dinnyéshalom utca közötti szakaszát. A lezárt külső Kőrösi utat a Déli út, Török Ignác utca, Dinnyéshalom utca irányába lehet elkerülni. A külső Kőrösi úton található buszmegállókat pedig ideiglenesen áthelyezték a Török Ignác utcára. A külső Kőrösi útra csatlakozó helyi közutak pedig zsákutcaként funkcionálnak. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait, és nagyon-nagyon vigyázzanak a gyerekekre, és persze a felnőttekre is.
3: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Másmeló is Kalid indította nem csak az órát, hanem a nap második felét is. Itt a 92-ten a mikrofonnál Becker Bernadett, és ugyan egy beszélgetés jön majd ebben az órában, de most a beszélgetés alatt is így marad mindez. Aztán hétfőtől információim

0: Mint Szatmári Gábor visszatér, és átveszi, visszaveszi például a Fejlesztés terhe mellett című sorozatot is. Ám ebben az órában majd még én beszélgetek Szebeni Dáviddal, hamarosan jön a beszélgetés.
1: Cseglét Rádió! 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön hát fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális, egészen pontosan, hogy számszakilag is rendben legyünk, 129. része, ez nagyon fontos. Vendégünk természetesen most is Szebeni Dávid, a Településfejlesztési Szövetség elnöke. Szervusz, köszöntelek ebben a 129. adásban.
1: Szia, köszönöm a meghívást, köszöntöm a hallgatókat, köztük Szatyi barátunkat is.
0: Innen a távolból legalább két utca elválaszt bennünket egymástól. Közbiztonság. Ezt talán, most azon gondolkodtam, hogy talán meg is említetted az előző beszélgetés végén, de lehet, hogy csak mi beszéltük meg a mikrofonon kívül, vagy adáson kívül. Közbiztonság lesz most főként a témánk, ez egy olyan téma, amiről gyakorlatilag egy hétig beszélhetnénk. De kezdjük inkább azzal, mielőtt a konkrétumokra térünk, hogy te miért kezdtél egyáltalán a közbiztonsággal foglalkozni? Nyilván mindenki foglalkozik vele, maradjunk annyiban, zárójeles megjegyzés, ez is egy olyan téma, amihez mindannyian értünk, természetesen. De hogy miért kezdtél olyan szinten foglalkozni vele, hogy a közösségi platformokon megjelenő felmérés, kérdőív, szondáztatás, véleménykérés, és a többi, és a többi.
1: Egyrészt azért, mert volt saját tapasztalat is, amikor mondjuk rablást kellett megakadályozni fényes nappal, amikor egy kis tárcot próbáltak kirabolni, úgyhogy ez sikerült is megakadályozni. Ezúton is köszönöm a rendőrségnek a gyors közbelépést. De előtte is már úgy érzékeltem, akár hogyha közösségi oldalakat néztem, akár ha a városban oda jöttek hozzám emberek, meg szoktak keresni a problémákkal, meg írnak nekem egyébként is e-mailben, közösségi médiában, mert mondjuk nem tudnak hova fordulni, vagy úgy érzik, hogy nincsen foganatja, hiába szólnak ennek, annak, stb., és hozzám fordulnak, és ebből is érzékeltem, hogy ez egy fontos probléma, most talán az egyik legfontosabb, ami foglalkoztatja a lakosokat Cegléden. Egyébként a jelenségek azok nem Cegléd specifikusak, pont ma egyébként az egyik Bács-Kiskun megyei hírportálon jelentek meg tippek, hogy hogyan kezeljék az erőszakos kéregetőket az emberek, tehát az egész országban van.
0: Nyilvánvalóan, tehát nem Cegléden találtuk mi fel a spanyol viaszt, és bárhova megyünk, akkor szembesülhetek ezzel, de itt élünk, és itt bosszant bennünket, és itt szeretnénk egy élhető környezetet. És indítottál ezt, minek kell pontosan hívni? Kérdői felmérés?
1: Felmérést indítottunk itt a Településfejlesztési Szövetség berkein belül, egy teljesen anonim online felmérést, ami nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez teljesen jól leképezi a ceglédiek véleményét, az inkább meg tud mutatni jelenségeket. Igen sokan válaszoltak, nagyjából olyan 1500 körüli olyan válasz érkezett be, ami értékelhető, nagyon sokan a saját gondolataikat is elmondták, ennél sokkal több jött be, de az a helyzet, hogy bizonyos válaszokat ki lehet és ki is kell szűrni, mert mondjuk komolytalan volt, vagy belső ellentmondások voltak benne, vagy nagyon torzított, és ezeket különböző statisztikai módszerekkel, emberi erővel és mesterséges intelligenciával már elég jól ki lehetett szűrni. Tehát azokat is, amiket nagyjából egy-két-három ember küldött be, nagyjából valamelyik vagy másik irányba.
0: Tehát az mondjuk úgy néz ki, amikor valljuk be, mindenki töltött már ki úgy kérdőjévet, hogy mindenhol 10-10-10-10-10-10-10-10-10, csak legyünk túl rajta, és akkor küldjük be. Bár azt sem értem, hogy miért kezd neki.
1: Az csak a legegyszerűbb. A belső ellentmondások vizsgálata, az még mindenre fényderít. Úgyhogy teljesen fölösleges egyébként ezzel foglalkozni, megpróbálja valaki a jelenlegi technológia mellett már torzítani az ilyen kérdőíveket, mert ekkora normális válaszszám mellett nem tudja, mert ki tudjuk szűrni a kamu válaszoknak a nagy részét, úgyhogy teljesen fölösleges időtöltés volt, bárki is foglalkozott vele.
0: Nézd, hogy ő legalább jól szórakozott, mondjuk az egy dolog, hogy másnak munkát ad.
1: Igen, szóval az ilyen kamu válaszok nagy részét kiszűrtük, hogy legközelebb azt az időt majd fordítsák a
0: vagyizásra
1: mondjuk, vagy a családra, de ezeknek a feldolgozása egyébként, tehát a valódi trendeknek a feldolgozása az most zajlik, és a következő hetekben erről beszámolunk majd nyilván a Szebeni Dávid Facebook oldalon, illetve a Cegléd rádióban, és majd a Cegléd TV-ben is. De azért érdemes egy-két dolgot megjegyezni ezzel kapcsolatban. Tehát ez nyilván egy szubjektív biztonságérzet, ami ebből jön. Ez nem mindig van egyenes összefüggésben azzal, hogy valójában mondjuk hány bűncselekmény történik, hiszen ezt a biztonságérzetet sok minden befolyásolja. Egy-egy saját élmény, vagy éppen az, hogy mondjuk a közösségi médiában ki mit lát. És a közösségi média, ami soha nem a valóságot mutatja, hanem annak csak egy szeletét, vagy esetleg még azt sem, az szintén torzít valamelyik irányba. Megnéztem, hogy rendőrség statisztikái szerint, az Országos Rendőrfőkapitányság statisztikái szerint Cegléden hány bűncselekmény történt 60 nap alatt, ez ugye pontosan a május 28-április 29 közötti időszak, 45 darab bűncselekmény van most fönt egyébként a rendszerben, úgy összehasonlításképpen Abonyban 7, ez alatt a 60 nap alatt Nagykörösön 25, Szolnokon 73, Kecskemét 102 ilyen regisztrált bűncselekmény, ebben sok minden benne van, de hogy azért ezt nagyjából látjuk, hogy arányaiban, tehát mondjuk lakosságméret, városméretben ez nem kiugró a többihez képest. Természetesen azon lehet vitatkozni, hogy Magyarországon úgy általában jó-e a közbiztonsági helyzet. Most például a nagy, talán BL döntő van Budapesten, ott ugye...
0: Látom, te is körülbelül annyira érdeklődsz a foci iránt, mint én, igen.
1: Igen, hát ugye én a ceglédi kézilabda csapatot szoktam nézni, nekem ott ez nagyjából meg is áll, de az a lényeg, hogy bizonyos szempontból Magyarország az egy biztonságos ország, tehát szívesen jönnek Budapestre turisták, terrorizmus gyakorlatilag nincs, tehát nem voltak ilyen jellegű merényletek az utóbbi években, és ez nagyon jó, de mégis azért a lakosság szubjektív biztonság érzete azt meg azt mutatja, hogy egyébként van hova javulni, tehát mindig van hova javulni, és itt azért hagyj hozzak be egy másik szempontot is, hogy az oké, hogy a lakosság mond valamit. A másik oldalon ott van a rendőrség, akikkel egyébként nekem jó a tapasztalatom, akár a ceglidi rendőrkapitánysággal is, de nagyon fontos, hogy ha valaki tud valamiről, vagy látott valamit, hallott valamit, akkor szóljon a rendőröknek, hogyha ez olyan. Mert anélkül ez az info nem fog eljutni. Sőt, hogyha valami ténylegesen súlyos dolog van, ami elviselhetetlenné teszi a lakókörnyezetét, stb., akkor ne elégedjen meg azzal, hogy a Facebookon morog, vagy esetleg betelefonál, hanem ha őt ez a probléma tényleg zavarja, mindenkinek azt szoktam mondani, hogy tegyen írásban bejelentés, mert akkor biztos, hogy ügy lesz belőle. Tehát ha már írásban van, azt iktatni kell, annak van egy utóélete. Úgyhogy én azt mondanám, és arra biztatok mindenkit, hogy segítse a rendőrség munkáját azzal, mert hogy ez egy közösség, a városi közösség, tehát annak ugyanúgy része a rendőrség is, meg a lakosok is, sőt, ugye a kettő között nyilván nagy mértékben átfedés van. A rendőröknek az a munkájuk, hogy a biztonságot elősegítsék a városban, a lakosoknak meg van más munkájuk, de saját maguknak segítenek azzal, hogy a rendőrök munkáját segítik. Sőt, ha olyan van, ez azt jelenti, hogy bizony el kell menni tanúskodni is. Igen, lehet, hogy mondjuk egy óra elmegy az életünkből, de lehet, hogy ez az egy óra hozzásegít ahhoz, hogy mondjuk a mi lakókörnyezetünk később sokkal biztonságosabb legyen.
0: Igen, pont tegnap, amikor Karas Csabával készítettük a kis heti elemzést, akkor is volt egy példaértékű sztori tulajdonképpen, amikor pont azért, mert készült kamerafelvétel, mert rendelkezésre állt, mert felvették a kapcsolatot a rendőrséggel, egymásra talált, aki hihetetlen gyorsasággal sikerült felderíteni egy elkövetőt, de kellett hozzá, mert ha nulláról kell elindulni a rendőröknek, akkor nyilvánvalóan, hogy hosszabb idő lesz, sem a rendőröket mentve, vagy támogatva, vagy bárminek is érzi ezt most támogatni. Valaki. De jó, igen, pedig természetes, nem arról van szó. Szóval, hogy de nyilvánvalóan kellünk ehhez mi is. Meg hát mindenkinek ott a kezében a telefon. Én ezt általában nem szoktam érteni. Mindent lefotózunk, de tényleg mindent lefotóznak az emberek. Igen, most már. De gyakorlatilag tényleg az utolsó beszálló légyig a szobába. De amikor arról van szó, hogy de hogy nézett ki? Jaj, nem tudom. Miért nem készített fotót? Jaj, elfelejtettem. Na,
1: ez igen, mondjuk olyan van, hogy stressz helyzetben ez nem
0: az
1: jut,
0: okay.
1: Nem jut az ember eszébe. De a lényeg,
0: nem egy
1: hogy...
0: támadásról beszélek, mert nyilvánvalóan.
1: Talán a tanulság az, hogy nyilván egy közösség van itt, Cegléden, és ebben a közösségben túlcsöprő többségben vannak azok, akik a biztonságos várost szeretnék, a biztonságos városban szeretnének élni. Mi vagyunk sokkal többen, össze kell fognunk. Tudás megosztással, infók megosztásával, vagy éppen azzal, hogy tevékenyen is akár tettekkel segítünk. Például itt vannak a térfigyelő rendszerek. Beszéltem erről a Cegléd TV-ben, hogy segítünk adott esetben a csokiház mintájára, hogyha egy társasház lakói úgy döntenek a közös képviselővel együtt, hogy szeretnének térfigyelő kamerát telepíteni, ami az önkormányzati térfigyelő rendszer része lesz, akkor korlátozott mértékben itt akár visszatérítendő támogatással is tudunk segíteni, meg végig kísérjük őket a folyamaton. De ezt úgy érdemes csinálni egyébként, hogy a kamerák helyét előre egyeztetjük a rendőrséggel is. Mert lehet, hogy a lakók valahova szeretnének kamerát, de lehet, hogy bűnügyi szempontból akkor van értelme, hogyha mondjuk 40 méterrel arrébb van az a kamera. És ha megtaláljuk ezeket a közös metszeteket, akkor sokkal jobb lehet a városi térfigyelő kamera hálózat is.
0: Erről egyébként, bocsánat, csak közbevetőleg, hogy a kedves hallgatók kedvéért, júniusban és később is majd újra csak tárgyalni fog a testület, ugye azt tudni kell, hogyha még akar is egy társasház, ezt szerintem nem lehet elégszer elmondani, ez még homályos a társasházban élőknek, hiába szeretne társasház térfigyelő kamerát, nyilván ők nem kezelhetik, és nem...
1: Igen.
0: Tárolhatják a rajta szereplő felvételeket.
1: Közterületet hatóság figyelhet.
0: Ő így van. Ezért kell az önkormányzati rendszer beintegrálni. Ahhoz viszont, hogy az önkormányzati rendszerbe lehessen integrálni, ahol egyelőre véges a kapacitás, majd itt kell, hogy történjen valószínűleg szervebővítés. Tehát a lényeg, hogy ez nagyon, nagyon jó, hogy ti tudtok nekik segíteni, mert adott esetben ezeket az infókat is el tudjátok mondani.
1: Így van, azt látjuk, hogy nem érdemes arra várni, hogy majd az önkormányzat egyszer megcsinálja. Ha ez egy probléma, ha ez tényleg nagy probléma, akkor ezt az adott lakóközösség úgy tudja jelezni, hogy be is adja a forrást rá. Például a Csoki háznál úgy csináljuk, hogy kifizeti a ház, utána átmeneti időre a megemelt közös költségből a lakók ezt visszafizetik a háznak. Lehet ilyet is csinálni. Egyébként nem tudom, tudod-e, hogy hogyan oszlanak el a bűncselekmények Cegléden?
0: Mert hogy...
1: Így területileg.
0: Területileg? Hát, hogyha most csak úgy rá kellene vágnom a választ, akkor tuti azt mondanám, hogy ugye Szűcs telep, Kernács telep, Csengeri szél, Akasztó szél, Kékkő utca, de szerintem a városközpontba helyeződött most, tehát, vagy a városközponthoz közeli helyszínekre helyeződött most, tehát, sőt, talán még az újvárost is megkockáztatnám. Nem tudom.
1: Érdekes,
0: de, mert... Rövid választ adjuk, nem tudom.
1: Internetről ez jön le, meg mondjuk a felmérés egy részéből is. Érdekes, hogy akik azt jelölték meg a felmérésből, hogy Ugyerből jönnek, ők kevésbé tartották veszélyesnek az Ugyert, mint mondjuk azok, akik nem Ugyerben laknak a felmérés szerint. Hmm. Ők ezt ilyen veszélyesebb helynek képzelik el. Én most a hivatalos rendőrfőkapitánysági adatokat tudom mondani, az alapján, ami most... ez az április 29-ig tartó állapot. Valójában egy gócpont van Cegléden, és ez a vasútállomás környéke.
0: Te olyan blokkot vagyok, hisz ott lakom, tehát ezt nagyon jól
1: én
0: tudom.
1: Én azt fogod
0: ezt
1: mondani.
0: Nagyon jól tudom. Igen.
1: De a többi helyen viszonylag csekély szám, és nagyjából egyenletesen oszlanak el a városrészek között. Egy olyan van, ahol nagyon sok van, és ez alatt az időszak alatt körülbelül ugye 60 napról van szó, amilyen bejelentett, regisztrált bűncselekmény 19. 60 nap alatt. Ez ugye az állomás környéke beleértve ott az Aldit is, a Mozdony utcai rész.
0: Igen, a Mozdony utcai környék.
1: Ebben nincsenek benne az ilyen erőszakos kéregetések, mert ő magába, vagy amit erőszakosnak érez a lakosság, mert hogy az önmagában még nem büntető jogi fogalom, tehát a kéregetésnek a szankcionálása az máshogy megy. Nagyjából a bűncselekmény az olyan 19, és ebből személy elleni erőszak az állomás környékén 60 nap alatt volt 3, lopás volt 2, gépkocsi feltörés 2, ebben nincsen benne a május, rongálás volt 3, rablás kifosztás 1, garázdaság 2, és tulajdon elleni szabálysértés ez 7, de itt ez egy érdekes kategória, mert ahogy én nézegettem, ez olyan, hogy ebben adott esetben megint benne van a lopás is.
0: De ez a betörik a kocsi ablakát, de nem visznek el semmit? Ez a tulajdon elleni szabálysértés?
1: Ez például olyan is lehet, hogy valakitől elvesznek valamit, tehát zsebtől vagy éppen. És
0: de ez értékében nem?
1: Hát igen, hogy a szabálysértés, tehát mondjuk 50 ezer forint, azt hiszem, az a szabálysértési határ. De hogy azt azért érdemes hozzátenni, hogy statisztikailag azért egy-egy eset nem biztos, hogy pont az, amit mondjuk a lakosok átélnek. Tehát, hogyha mondjuk valamiért, mert az elején még nincs elég bizonyíték, lehet, hogy egy rablás is úgy van még az elején a statisztikában, mint lopás, mert ugye a rablás definíciója büntető törvénykönyv szerint az, hogy most leegyszerűsítve, valakitől erőszakkal vagy testi épségére irányuló közvetlen fenyegetéssel az is rablás. Nem kell megütni valakit a rabláshoz, elég, hogyha csak azzal fenyegeti, hogy vigyázz, ha nem adod ide, akkor igen, ezt fogom csinálni. És ez azért is fontos, mert nem mindegy egyébként, hogy lopásként vagy rablásként megy tovább, valami más a büntetési tétel. Plusz rablásnál a büntethetőségnek a korhatára az nem 14 év, hanem 12. És ezzel el is érkeztünk ahhoz a problémához, amit sokan jeleztek a felmérésben is, mert hát nyilván én is látom, ez a bűnelkövető gyerekeknek a kérdése.
0: Igen.
1: Amivel többször találkozunk.
0: Akik azt gondolják egyébként, hogy jogilag képzettebbek bárkinél, mert hogy ők folyamatosan azt skandálják, hogyha bármi történik, hogy nem tudsz mit csinálni velem, én nem vagyok büntethető. Ez így ebben a formában nem igaz.
1: Nem, így nem igaz. Például, tehát vannak olyan bűncselekmények, ahol lejjebb van a büntethetőségnek, tehát 12 éves. Tudom, hogy vannak, akik ennél fiatalabban is belecsúsznak ebbe, és ez nyilván egyfelől egy súlyos szociális probléma. Nyilván a kiváltókat kell kezelni, de emellett én egyébként a szigorítás híve is vagyok, és az a helyzet, hogy jelenleg Magyarországon a jogszabályok nem reagálnak megfelelően ezekre a jelenségekre, már évek óta egyébként, és ebben én úgy gondolom, hogy változásra van szükség.
0: Vagy talán ezekről a változásokról, vagy hogy mi irányba, vagy melyik irányba kellene tovább menni, majd egyszer legközelebb beszélünk, mert megint elnézek az órára, hogy el fogunk beszélgetni egy fél órát, hogyha még belemelegedünk. Tehát akkor várható most már hamarosan, hogy kvázi eredmény lesz majd, kielemzitek ezeket a kérdőíveket?
1: Így van, és azokat közé is fogjuk tenni a statisztikákat, hogy nagyjából mit láttak a ceglédiek. Még egyszer mondom, ez nem egy reprezentatív, tehát a város lakosságának véleményét teljesen leképező, de valamennyit tud segíteni azoknak, akik hivatásszerűen is ezzel foglalkoznak, tehát bűnüldözéssel, vagy éppen városfejlesztéssel.
0: És ez is nagyon fontos. Akkor talán innen is folytatjuk majd egyszer, jövő héten nem tudom, hogy innen folytatjuk-e, és hogy mi folytatjuk-e ketten, vannak még azért homályos részek itt a jövőben, de hát ennél nagyobb baj sose legyen, szeretjük a meglepetéseket. Én köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is. Szia.
2: Cegléd Rádió 92.

0: 92.5.
1: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut.
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Zajlik a Pöttyös Gyermeknap, és Sportsziget a Vörösmarty téren, látogassanak ki az eseményre, keressék akár a Kossuth Művelődési Központ, akár a város honlapján, Facebook oldalán a részletes programot, de egyébként bármikor is mennek ki, izgalmas színes programok várják a kisebbeket és nagyobbakat is. Az esemény 18 órakor Pöttyország új uralkodójának a koronázási ceremóniájával zárul majd. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán ételkülönlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac könyvtárcegled.hu címen lehet.

már is lezárja az órát. Ránc Gergő és Orsovai Reni közösen mostantól hűde imádtam ezt a dalt, most is szerettem, de 2019-ben, amikor megjelent, gyakorlatilag rongyá hallgattam, valamiért annyira beült a fülembe és minden porcikámba. Szóval most is szeretem, mert inkább játsszuk. Szerintem sokan ezt nem bánják, de most jön, utána jönnek a reklámok és a friss hírek, és indul a következő óra, Hertz és Purple Disco Machine közösével Wonderful Life.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Napos időre számíthatunk. Hátrányos helyzetű gyerekek látogattak a Karmelitába. A cégeknek holnapig kell bevallani adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket látnak vendégül a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a meghívott gyerekek a gyermekvédelemből, valamint hátrányos helyzetű és kárpátaljai családokból érkeztek. A fiatalok megnézhetik a termeket és a Karmelita teraszát, orgona bemutatón és népzenei programon vesznek részt. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárca vezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Sikeres volt a tegnapi BL döntő biztosítása, nem történt komolyabb rendbontás. A rendőröknek mindössze 13 esetben kellett intézkedniük, 6 embert előállítottak. Mivel a külföldi szurkolók többsége ma utazik el Budapestről, a rendőrség továbbra is megfelelő erővel biztosítja a fővárosát.

0: Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
1: Az időjárásról.
0: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A Dunántúl nyugati felén, valamint az északkeleti megyékben több helyen is kialakulhat zápor-zivatar. Nagy területen megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 25 és 30 fok várható, késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

5 és pörpödőszkő mesén közösségével a Wonderful Life-al indult az óra, az az óra, ami már némi lapszemléről szól majd, és egy-két hasznos információról a lapszemlén kívül is.

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár az ügyeletes patika, a Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: In your eyes there's a heavy blue.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kért házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak.

0: semmit, mert belit senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
2: Jöjjön át a Népszava két írása itt a Napszemlében. Úgy lopott autót, hogy még benne ült a tulaj, gyereke várat emeltek ellene, számol be róla a lap. A Nagykárt a közeli településen élő büntetett előéletű férfi február 4-én egy bölcsöde előtt járó motorral parkoló autót lopott el, miközben a járműben még benne ült a tulajdonos gyereke. Több rendbeli jármű önkényes elvételével, lopással és egyedi azonosító jellel visszaéléssel is vádolják. Mert hogy a férfi lebukásának elkerülése miatt eltávolította a gépkocsi rendszámait, majd új szászra ment. Az illető visszaeső tolvaj az elmúlt fél évben kétszer is elvitt különböző helyekről autókat, amelyeket később hátrahagyott, továbbá egy esetben a meglovasított gépjárművet el is adta. Az esetről beszámolt tehát a Népszava is. Véget ért a panelláz, befagytak a budapesti lakásárak, 1,5 millió forint körül stabilizálódott az átlagos hirdetési négyzetméter ára fővárosi lakások piacán, ahol a tavalyi 20% feletti áremelkedést idén áprilisig alig 1%-os drágulás váltotta fel. Az elmúlt 5-6 évben hullámvasúton ült, virágzás, lassulás, majd recesszió, újabb kilábalás, tavaly pedig az állampapíros befektetők, majd az otthonstart program nyomán robbanásszerű növekedés követte, idén viszont stagnálásra számítanak a piaci szereplők, ez hangzott el egy bankcégcsoport cégeinek együttműködésével elindított beszámoló bemutatóján. Az új piaci riport szerint áprilisban országosan 25%-kal kevesebb érdeklődés érkezett az ingatlanokra, mint 2025 átlagában, márciushoz képest pedig 29%-os visszaesést mértek. Az elemzők ezt részben azzal magyarázzák, hogy az otthonstart első rohama gyorsan kifulladt, sok vásárló előrehozta a döntését, a magas árszintek pedig ismét óvatossá tették a vevőket. A piac most kiváróbb üzemmódba kapcsolt, mondta Valkó Dávid, vezető elemző, aki szerint a tavalyi rendkívüli drágulás idén biztosan nem ismétlődik meg. Az MNB lakáspiaci jelentése alapján az ingatlanok országosan már több mint 20%-kal túlértékeltek voltak 2025-ben. A leglátványosabb fordulat Budapesten, ahol a 2025-ös boom után tavaly december óta nem emelkedtek érdemben a hirdetési árak. És erről is olvashatnak bővebben a Népszavában.
1: FM 92.5 Szeglédrádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Most már két írás a Magyar Nemzetből. Mesterséges intelligencia, a magyarok többsége vakon bízik az AI utazási tippjeiben. Az egyik bankkártya cég felmérése szerint az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a ritkán használ AI alapú megoldásokat. Ez több mint 7-szeres növekedés az előző évhez képest. A válaszadók 51%-a teljes mértékben megbízna egy mesterséges intelligencia ügynökben nyaralása megszervezésekor. Idén is megmaradt a magyarok nyaralási kedve az utazások tervezéséhez, egyre többen használják a mesterséges intelligencia segítségét. Az erős forint árfolyam is befolyásolja az úti cél kiválasztását. A mesterséges intelligencia gyors ütemben formálja a magyarok utazásokhoz való hozzáállását, utazási szokásait. Az AI a keresés mellett immár egyre gyakrabban az utazási döntésekben is támogatja az utazókat, derül ki egy felmérésből. A felmérés szerint az utazó magyar válaszadók 13%-a rendszeresen, 24%-a alkalmanként, 21%-a ritkán használ mesterséges intelligencia alapú megoldásokat. Ez több mint 7-szeres növekedés az előző évhez képest. A kutatás 8 kelet- és közép-európai országot, Bulgáriát, Horvátországot, Csehországot, Magyarországot, Lengyelországot, Romániát, Szlovéniát és Szlovákiát vette golcső alá. A leggyakrabban helyi tippek és ajánlások keresésére, a legjobb ajánlatok felkutatására, valamint logisztikai és közlekedési kérdések megoldására használják. A legfontosabb előnyök között az idő megtakarítást, a folyamatos rendelkezésre állást és az egyszerű használatot említették. Különösen figyelemre méltó, hogy a válaszadók 51%-a teljes mértékben megbízna egy AI ügynökben nyaralása megszervezésében, vagy legalábbis bizonyos feladatokat rábízna. És erről a témáról is olvashatnak bővebben a Magyar Nemzetben. És megharapta a medve, mégiscsak nem 1,4 millió forintra büntették. A román csendőrség 20 ezer lejes bírságot szabott ki arra a turistára, akit medve harapott meg a Transzfogarasi úton. A férfi a hatóságok szerint megsértette a vadászati törvényt. Az Árgesz megyei csendőrség tájékoztatása szerint a férfi azért kapta a súlyos büntetést, mert a szabadon élő medvéket etette, megsértve ezzel a vadászati törvény előírásait. A román hatóságok közlése szerint a turista a támadást követően a Vidradugátnál szolgálatot teljesítő csendőrökhöz fordult segítséget, és jelezte, hogy egy medve megharapta. A körülbelül 45 éves férfit a helyszínen ellátták a mentők, harapott sérüléseket találtak a bal alkarján. Ezt követően kórházba szállították, a támadás miatt az Árgesz megyei hatóságok roalert figyelmeztetést is kiadtak a környéken tartózkodók számára. A csendőrség adatai szerint az elmúlt egy hétben több mint 20 bejelentés érkezett medvék lakott területeken való felbukkanásáról a megyében. Most erről is bővebben a Magyar Nemzetben úgy tűnik, hogy ez az úriember nem hallotta a medve nem játék mondatot még.
0: Szeglidra!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hablányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléd Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarel és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra könyvklub a Ceglédi Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough Tevis Madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kisállateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
4: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: És ugye most már a Magyar Hírlap két írása, amerikai katonákat küldenének a Holdra, egy washingtoni elemzőintézet szerint az Egyesült Államoknak nem elég visszatérnie a Holdra. Arra is fel kell készülnie, hogy katonákat küldjön az űrbe és a jövőben akár a Holdra is. A Mitchell Institute for Aerospace Studies tanulmánya. A Mitchell Institute for Aerospace Studies tanulmánya azt állítja, hogy a kínai űrprogram következetesebb, katonailag szervezettebb és stratégiailag céltudatosabb, mint az amerikai, ezért Washington elveszítheti a normák és szabályok alakításának lehetőséget az új űrkorszakban. A jelentés szerzőre Kányi Pamra nyugalmazott amerikai űrerő ezredes szerint az Egyesült Államoknak katonai emberes űrrepülési programot kellene létrehoznia, amelynek eredményeként az amerikai űrerő katonái a Guardianok nem csak földi irányítóként vagy műhold üzemeltetőként, hanem az űrben is megjelenhetnének. Azzal érvelt, hogy a 21. századi űrversenyt már lehet néhány látványos teljesítménnyel megnyerni. Az 1960-as évekkel szemben ugyanis már nem az számít, hogy ki jut előbb a Holdra, hanem az, hogy ki tud folyamatos emberi jelenlétet fenntartani alacsony föld körüli pályán, vagy fenntartható logisztikai útvonalakat kiépíteni a Hold felé és ott berendezkedve hozzáférni a holdi erőforrásokhoz. Pamroy szerint ebben Kína előnybe kerülhet, mivel sokkal következetesebben halad előre az űrprogramjával, mint az Egyesült Államok. Emellett azt is kiemelte, hogy a kínai űrügynökség végső soron katonai irányítás alatt áll, és erről a témáról is bővebben a Magyar Hírlapban. És újabb problémával szembesül Kuba, közel 3 millió kubai szenved naponta vízhiánytól a súlyos olajhiány miatt, amelyet a kormánytisztviselők az amerikai energiablokádnak tulajdonítanak, közölték a hatóságok egy kerekasztal beszélgetésen, amely a folyamatban lévő blokád hatásairól szólt. A sziget vízrendszere a szükséges üzemanyag szükséglet mindössze 37%-ával működik, miközben Kuba egyre súlyosabb energiaválsággal néz szembe. A vízrendszer az egyik leginkább érintett ágazat, mivel az ország egyik legnagyobb energiafogyasztója, mondta Antonio Rodriguez, az állami tulajdonban lévő Nemzeti Vízkészlet Intézet elnöke. A közel 10 millió embert érintő szakaszos vízellátásra összpontosító fórum részleteiről bővebben is olvashatnak a Magyar Hírlapban.

0: hallják most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óránk Benzambannal. Mystical Magical lesz a majd itt a 92-ten.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
3: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
9: Goldigeri vagyok, a reptelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a poharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat, a számvételi beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Tavasszal Budapest, nyáron Siófok a legnépszerűbb legnépszerűbb hazai úti cél. Az egyik nagy szállásfoglaló portál adatai szerint az elmúlt hónapok kulturális és városnézős programjait egyre inkább felváltják a nyaralások, fürdőzések, így a balatonparti települések mellett sokan utaznak a fürdővárosokba is. A foglalások többsége 3 éjszakára szól, a legtöbben apartmant választanak. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és a régészettel is, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Utcára viszik az operát Rómában. Mától egy színpaddá alakított kamionnal járják az olasz főváros külső kerületeit, hogy azok is megtapasztalják az élményt, akiknek nincs lehetőségük eljutni a római operaházba. A művészek a szevillai Borbét adják elő 9 alkalommal a következő 3 hétben. Az első állomás a népi negyedként ismert Kvárticsóló lesz. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten, elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántúl nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Hajnalban 10-19, holnap 21-28 fok várható.
1: Közlekedési információk.
0: Ma van a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget elnevezésű rendezvény. Természetesen korlátozások léptek életbe a Vörösmarty téren és környékén. Lezárták a Várkonyi István utca, Kőrösi út és Halász utca, valamint Kőrösi

0: cégekre és persze fennetekre is.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mason Bon indította az órát, az volt a Mystical Magical itt a 92-tön, azt az órát, amiben jön majd egy beszélgetés, ugye ezen a héten még én készítettem el egy-két sorozat aktuális részét, és mivel déli 12 óra után, nem tudom miért mondtam így, hogy déli 12 óra, szóval 12 óra után Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális részében a közbiztonságról volt szó, hát jöjjön ebben az órában az a beszélgetés, amit Karasz Csabával készítettem ezen a héten, főképpen a közbiztonságot érintő ügyekről, az elmúlt hét összefoglaló beszélgetése volt ez. Hamarosan ez a beszélgetés jön tehát. Szeglédrá!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Jöjjön hát az ígért beszélgetés Karasz Csabával arról, hogy mi is történt egy hét leforgása alatt, mi dolgokat a rendőröknek és a hanghibáért előre is elnézést kérek. Néha volt némi térerőzavar. Természetesen rendőrségi hírek, rendőrségi összefoglaló nélkül egy kicsit megcsúsztunk, de és mert én megcsúsztam, de itt vagyunk most már a telefonon a túlsó végén. Karasz Csaba, szervusz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és köszönöm a türelmedet, mert hogy van miről beszámolni bőven.
1: Szervusz, köszöntöm a rádió hallgatóit, és igen, örülök, hogy a héten azért ez nem maradt el ez a rádiós műsor, mert tényleg úgy, ahogy mondod, nagyon sok mindenről tudunk beszámolni.
0: Kezdjük a balesetekkel, sok volt, de talán azzal, bocsánat, rövidebben végzünk. Nem, azt mondanám, azt nem mondom, hogy túl változatos képet mutat, inkább a számok növekednek, ugye?
1: Így van, 7 balesetnél kellett a kollégáknak intézkedni az elmúlt héten. Ebből kiemelném, hogy 5 anyagi káros baleset volt, 2 olyan baleset volt, ahol viszont sérülés is keletkezett, egy súlyos és egy könnyű, és mind a kettőnél külön kiemelném azt, hogy itt személygépkocsi kerékpárral, illetve személygépkocsi elektromos kerékpárral ütközött, és mind a két esetben a személygépkocsi figyelmetlensége, illetve a jelzőtábla utasnak figyelmen kívül hagyása volt az, ami a baleset okaként szerepel, és hát persze a közúti ilyen atrocitásokban a legsérülékenyebbek a kerékpárosok, az elektromos kerékpárosok, vagy akár a rollerosok, motorosok, ilyen mindig ők sérülnek, most is így történt.
0: És akkor megint csak felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy ha más nem, ha már nem biztos, hogy tudunk figyelni, akkor legalább a megfelelő eszközökkel védekezzünk, védőfelszereléssel, hogy minimálisra csökkentsük a sérülések súlyosságát.
1: Feltétlenül, és ami érdekesség, hogy nagyon ritka az olyan, amikor gépkocsi ütközésről kell egy balesetben beszámolni, tehát több az 2-nél több szeket azért legalább kell hozzá. Megint volt, mint hogy a múlt héten is beszámoltunk, hogy 3 gépkocsi ütközött egymással, abszolút figyelmetlenség miatt egy kereszteződésben. Mind a 3 gépkocsiban csak anyagi kár keletkezett, tehát így nem sérült meg senki. Csak érdekes, hogy most egymás után 2 héten belül 2 olyan esemény volt, ahol így 3 gépkocsi ütközése volt.
0: Hát biztos nem segített azért az a kárnikula sem, ami most hirtelen, bármennyire is számítottunk rá, akkor is hirtelen csapott le az országra, és nem nagyon segíti az emberek figyelmének fenntartását, maradjunk annyiban.
1: Így van, az orvos meteorológiai is szempontból is előzőszak azért kedvező. Látszik is az úton, hogy egyébként idegesek az emberek, ingerültebbek, a figyelem is kevésbé tud fókuszálni az adott közlekedési helyzetre, csapongva vezetnek, és bizony az autós nem úgy néz szép, mint ahogy máskor szép nézne. Akár az én magam példája is, hogy én is megyek és tényleg figyelek az úton, meg nem is megyek gyorsan, tehát megfelelően megyek az úton, és utolsó pillanatban vettem a úton, és észre egy a gyalogos átfélén elinduló gyalogost. Egy pillanat alatt észre sem vettem, hogy ott van. Aztán utána megláttam, persze azonnal fékeztem, tehát nem volt belőle probléma, csak én magam is azt hittem, hogy ezt látni fogom, és nem vettem észre. Tehát nagyon kell figyelni, és nagyon fontos, hogy milyen sebességgel közlekedjünk, mert alacsonyabb sebességnél így kisebb, hogy mondjam, a reakciót megnövelésével is még mindig le tudjuk reagálni ezeket a helyzeteket, mint a gyorsabban megy az ember.
0: Hát arra már nem is beszél, hogy az ütközés is talán kisebb sérülésekkel, vagy kisebb károkkal jár adott esetben. No, de hát nem is kell hozzá meleg, és a hűvös szobában is történhetnek, hát nem is balesetek, hanem hát olyan dolgok, amik megkárosítanak bennünket. Akkor menjünk is tovább. Ugye ott hagytuk abba a múltkor kb., hogy nagyon friss hírről számoltál be, méghozzá az úgynevezett, most már mindenki így hívja, unokázós csalás újabb megjelenéséről a térségben, a városban, és sajnos ez úgy tűnik, hogy valóban megtörtént, megjelent.
1: Sajnos igen, tehát ahogy beszéltünk róla, ez olyan fél-kettő körül időpontban volt, nagyon friss volt az információ. Utána azért egy óra múlva nagyjából Abertisa közelében egy idős hölgyet felhívtak, hogy elkövetők, és ott a hölgy elhitte azt, amit neki mondtak, hogy a rendőrség úgy kezeli az ügyet, hogy egy nejlon szatyort varrak neki a házba, találkozó összes készpénzt és aranyat, és kb. 5,5 millió forint értékben rakott ki egy nejlon zacskóban a kerítésre a néni, és így vitték az elkövetők. Tehát itt azért több kérdés felmerül. Számomra az volt a legszörnyűbb az egészben még, hogy egyrészt az, hogy a szerencsétlen sérülnek elviszik a megtakarított pénzét, a másik az, hogy Magyarországon most még mindig vannak, amik elhiszik, hogy egy normális rendőri eljárás, mert úgy működik, hogy látják a utóbb a pénzt a rendőrnek is az majd elviszi. Tehát ez ránk nézve is egy kicsit sértő, tehát mi nem így dolgozunk és nem így tevékenykedünk. És ennek azok most jelenleg is az volt, hogy elkezdték ezt a bűncselekményt. Visszatérő jelleggel látjuk, hogy több helyen is volt már hasonló jellegű elkövetés, tehát úgy néz, hogy ez a csoport ez jó tevékenykedik, szervezetet tevékenykedik Magyarországon. Remélhetőleg előbb-utóbb lesz annyi információ, sikerül őket is majd lekapcsolni.
0: És mi is nagyon sokat tudunk segíteni, hogyha nem. Nem dőlünk be nekik, mert akkor nem, hogyha nem lesz kitől kérni, és mit kérni, akkor már sokkal egyszerűbben eltűnhetnek ők is.
1: Igen, tehát nagyon sokszor én is olvasom a különböző interneten megjelenő híreket, és látom rá a közleményt, meg amit írnak az állampolgárok, és rengetegen osztják, hogy a rendőrségnek mit kéne és hogy kéne csinálnia. Ugyanakkor azt felszerint hívni mindenkinek a figyelmét, hogy a nyomozás, a klasszikus nyomozás is úgy megy, hogy az a gyűjtéssel, tanúkutatással, tehát akkor tud a rendőr eredményesen nyomozni, ha a tanúk, vagy a bűncselekményt más személyek esetleg valamilyen jelzést, vagy egyáltalán információt szolgáltatnak a nyomozó hatóságok felé. És kiemelném, hogy most egymás után több gépkocsi föltörés történt a városban. A gépkocsikat nem zárt garázsban törik föl, hanem kint nyíltéleten az utcán törik föl az autókat, és persze mindenki okos, hogy mit kéne, hogy kéne csinálni, de ezek az elkövetők nyugodtan mondhatjuk, hogy nem repülővel vagy helikopterrel érkeznek a helyszínre, tehát ők járják az utcát, és senkitől nem kapunk információt, hogy esetleg látott volna a környéken nyomós személyeket, egy személyi leírást, vagy akár egy ingatlannak a kamera felvételén látják, hogy elmegy. Ilyenek is szoktunk látni, hogy fölraknak ilyen felvételt, úgyhogy én ahelyett inkább beírnak, ahelyett azt várnánk, hogy segítsék a munkánkat és szolgáltassa nekünk információkat, amiből el tudunk indulni. Mert ezeket az elkövetőket nem hiszem, hogy annyira sok elkövető van, mert általában az ilyen tucatjelű bűncselekményt, az mindig egy elkövetői kör, szűk kör követi el. Ha ezeket minél hamarabb le tudjuk kapcsolni, akkor megelőzzük azt, hogy ilyen vandál, és az állampolgárokat tényleg felzakadó módon tőnek fel gépkocsikat közterületen.
0: Egyébként tényleg, vagy csak mondod ezt a szót, hogy vandál, mert engem az döbbentett meg egy mai posztban, lehet, hogy ugyanazt láttuk, hogy egy feltöltek egy autót, amiben tényleg semmi érték nincs. Hát írta a tulajdonos, hogy gyakorlatilag direkt, okosan, előrelátóan soha nem hagy benne semmit az ég adta egy világon, tehát nem is érti, hogy miért volt szándékában bárkinek is betörni az ablakot, és utána semmit nem csinálni, mert ez a vandalizmuson kívül semmire nem volt jó.
1: Abszolút, így van, és látszik, hogy ez egy kimondottan, szinte az összes gépkocsi földés, ami most kezdett, ez mind milyen jellegű, nem készülne az elkövető, hanem ott a helyszínen vesz fel egy követ. És kérném az emberek figyelmét arra is, hogy ha látnak olyat, akinek a kezébe kő van kint közteleten, mondjuk itt egy kilós betondarab volt éppen, amit dobott az ablakon, akkor jelezzék már felénk. De például volt olyan is, amikor korábban egyik állampolgár látott ilyen nyanúsat. Mindenkinél ott van egy mobiltelefon. Nagyon gyorsan csinált egy rövidke kis videófelvételt erről a személyről, és nagyon jó volt, egy súlyos bűncselekmény sorozatnak az elkövetőit tudtuk így felderíteni és elfogni, hiszen a felvétel alapján azonnal tudták a kollégák azonosítani, hiszen majdnem minden elkövetőt, és ezt nyugodtan mondom, minden elkövetőt személy szerint ismernek a kollégáim, hiszen intézkednek ők éjjel-nappal, most is kint vannak közterületen, de nyilván kicsavazni csak annak, hogy a rendőr előtt követik el a bűncselekményt. A kollégáim azok általában később szoktak a helyszínre érni, nem pedig a bűncselekménykor. Ugyanakkor meg lehet az, hogy egy állampolgár például látja az eseményt, vagy látja előtte az eseményt, hogy miért elkezdő, és ilyenkor ezek az információk meg nagyon jól jönnek, és azonnal tudunk ilyenkor intézkedni. És az azonnaliban ott kiemelném például azt is, hogy a héten volt egy olyan nagyon súlyos bűncselekményről beszélünk, egy rablásról beszélünk, társul minősített rablásról. Dánce Miklós környékén egy idős hölgytől vesznek el egy szatyrot, amiben a frissen felvett pénze volt, a postából vette fel a pénzt. Több mint 170 ezer forint értékben volt nála készpénz, és azt az elkövető ezt kitért az idős hölgy kezéből. Rablás miatt folyik az eljárás, klasszikus nyomozás volt, nem ismertük az elkövetőt, tehát ismeretlen volt, nem volt korábban ráadásul bűncselekménye, de a sok információ, amit sikerült összegyűjteni, és a kamera képek alapján, amit sikerült vele kapcsolatban összeszedni, sikerült őt nagyon gyorsan elfogni, olyan szinten, hogy az elkövetést követő második nappal, a mai napon már büntető eljárást be is helyeztük, és a Szegedi Járási Bíróság gyorsított eljárásban el is ítélte ezt az elkövetőt, úgyhogy ez az, ami sikerre visz, ez a legjobb bűnmegelőzés, ha az elkezdőket sikerül elfogni és elítélni minél gyorsabban.
0: Erről jut eszembe, nem erről, hanem még az előzőről jut eszembe. Most egyébként tényleg ezen nem is gondolkodtam még el, a gépkocsi feltörések, kilátott mármit is, és egyéb, hogy ráadásul ez, amit én láttam, egy olyan környéken volt, ahol hát tudva levő, hogy a kábítószer halmozottabban van jelen. Láttok összefüggést egyébként a kábítószer elterjedése, és az ilyen nem kifejezetten rablás, tolvajlás, lopás, hanem vandalizmus miatt elkövetett rongálások között, tehát magyarán nőtte a kábítószer.
1: Nem titok, hogy milyen esetben, amikor ilyen indokatlan vandál, erőszakos, vagyonelleni bűncselekmények vannak, mint most a gépkocsi feltörések, már erről beszéltünk. Ilyenkor minden esetben, hogyha megvan az elkövető, vagy bejutunk egy olyan körbe, akik gyanúsítottak a bűncselekmények elkövetésével, vizsgáljuk a kábítószer fogyasztását. Tehát ilyenkor megtesszük a lépéseket, veszünk mintákat, mindent, amit el szakértőt rendelünk ki, sőt, mi több, hogy már volt arra is példa, amikor tudtuk bizonyítani az ok-okozati összefüggést, akkor gyakorlatilag így már a vagyonelleni bűncselekményeknél már felhasználtuk a kábítószer megszerzése érdekében elkövetett vagyonelleni bűncselekményekre vonatkozó külön szabályokat, és így már egy kicsit azért, hogy mondjam, jobban is, meg súlyosabban is minősülhetnek egyes cselekmények, így elérjük azt, hogy az elkövetőt sikerül hosszabb távra kivonni a forgalomban.
0: És még egy témát ne felejtsünk el, mert hogy ez örök sláger, legalábbis már évek óta sláger. Hogyan vásárolunk mostanában online? Most mintha egy kicsit csöndesebb lenne ez a téma, vagy de csak én nem figyeltem.
1: Sajnos nem csöndesebb.
0: Csodában.
1: Jó lett volna, ha azt mondanám, hogy igen, csendesebb. Most bizonyos típusai ennek a bűncselekménynek visszaszorultak, tehát a szerencsésebbik része az, hogy azok a nagy, sok millió forintos értékben történt csalások, azok most visszaszorultak. Hát nem jönnek most túl kérdeztek, hogy 8, 10, 20, 30 vagy 40 millió forintot sikerült az elkövetőnek ellopni, eltulajdonítani. Viszont nagyon sok olyan van, aki postán rendel különböző, vagy interneten rendel különböző terméket, posta kiszállítja, nem azt kapja, amit ő rendel, hanem valami más termék van benne, és ilyenkor a posta javasolja, hogy hát akkor menjen be a rendőrséghez egy ilyen följelentést. Azért azt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy önmagában az a tény, hogy nem azt az árut kapta meg, amit ő rendelt. Ez lehet logisztikai probléma is az áruház részéről, akik ezt a posztást üzemét küldték, de lehet valóban tényleg üzemény is. Ilyenkor nekünk vizsgálni kell azt, hogy ennek milyen előzményei vannak, és ezekre a cselekményekre nagyon jellemző, hogy az érték, az elkötés érték, az csekély. Hát az 5000 forintos szabálysítési értékhatár meg sem haladják. Ilyenkor nekünk azt kell vizsgálni, hogy felmerül a üzletszerűség, tehát több ilyen elkötő volt-e, ha nem, akkor ez marad szabálysértés, és azt a tényt is vizsgálni, hogy egyáltalán történt-e bűnös cselekmény benne, mert lehet, hogy csak egy olyan logisztikai gondban, hogy elkeverték a küldeményt, ezt először a céggel kéne, vagy azzal az internetes portállal, vagy áruházzal kéne tisztázni, nem pedig egyből a rendőrségre följelentést.
0: Vagy adott esetben csomagküldő szolgálattal, mert sajnos előfordul, ahol dolgoznak mondjuk bárhol előfordul a hiba, de itt most kihasználom, hogy én is tudok egy tanácsot élni a kedves hallgatóknak, mert sajnos nem, hála jó Istennek, nem nálam és a szűk családomban, de a környezetemben tapasztaltam, és ketten is belefutottak. Facebookon meglátjuk, hogy Margitka néni bezárja a boltját és kiárusítja a kiskezével készített ékszereit, nem tudom, kézimunkáit. Ez egy picit lehet, hogy érdemesebb megnézni jobban, hogy hova vezetnek ezek a weboldalak.
1: Feltétlenül, és nyugodtan lehet ilyenkor után nézni, és az a baj, hogy az állampolgárok általában már csak akkor néznek utána, amikor már kifizették a terméket, és úgy érzik, hogy becsapták őket, előtte nem. Tehát előtte kéne, hogy Marika nénynek tényleg milyen bejegyzései voltak, vagy egyáltalán, hogy is működik ez. Nagyon sokkal lehet látni, hogy két kisöprés van, és fú, és csak most. Aztán utána kiderül, hogy ilyen készlet kisöprése volt ennek a cégnek, ennek az embernek már az elmúlt években nem is.
0: Igen, és Marika néni lehet, hogy éppen Kínában tevékenykedik az e-mail cím és a, nem tudom, a postázási hát, szállítási
1: vagy Nigériában,
0: címet.
1: Vagy Nigériában,
0: igen.
1: Az afrikai csalók nagyon szeretnek minden ilyen információt így megosztani, és ők azok, akik például a romantikus csalásokat is előzőttek követik el, amiről szintén beszéltünk. Tehát mindenkit azt kérem, hogy mielőtt bármit megrendel, nagyon-nagyon nézzenek utána, és ellenőrizzék, és legyenek bizalmatlanok. Bizalmatlannak kell lenni, nem szabad mindent elhitni, ami az internet mutat. És
0: Google a barátunk egy pillanat alatt.
1: Így van. Így van, a Google-ön nagyon sok mindent lehet utánézni, és most a Google fejlesztése alapján a jövőben már mesterséges intelligencia is fog autósan bejelentkezni, és a nagyon jó mesterséges intelligencia, mert megszűri a különböző ilyen hírportálokat, ezt is föl lehet használni ott.
0: Szóval csupa jó tanács, csupa hasznos tanács, mert csak meg kellene fogadnunk őket is, tartani mindenhez magunkat.
1: Én nagyon bízom benne a múlt héten, hogy mondom, milyen gyorsan elmondtuk, hogy vigyázzanak az emberek, mert tényleg unokázott csalók itt vannak, hát lehet, már volt bejelentés is, már tudtuk, hogy hogy dolgoznak, már tudtuk, hogy mivel dolgoznak, milyen legendával, és ezt gyorsan elmondtuk a rádióban, és ennek ellenére mégis megtörtént a bűncselekmény, mi ezt sajnálom.
0: Én is. Tényleg szívből sajnálom ilyenkor a kárvallottakat, de nem, hát sajnos ez úgy tűnik, ez a tanulópénz, csak egy kicsit sok. Én köszönöm szépen az infókat, remélem, hogy rövidebb leszel. Mármint, hogy nagyon szívesen beszélgetek veled, de ugye jövő héten hát, ha rövidebb lesz azért a beszámoló, mert az azt jelenti,
1: bízunk benne, és talán tök pozitív dolog lesz, amit el tudunk mondani.
0: Úgy lesz, köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
1: Köszönöm, szervusz, viszont hallásra. Ceglédi Rádió FM 92.5.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Zajlik a Pöttyös gyermeknap, és Sportsziget a Vörösmarty téren, látogassanak ki az eseményre, keressék akár a Kossuth Művelődési Központ, akár a város honlapján, Facebook oldalán a részletes programot, de egyébként bármikor is mennek ki, izgalmas színes programok várják a kisebbeket és nagyobbakat is. Az esemény 18 órakor Pöttyország új uralkodójának a koronázási ceremóniájával zárul majd. Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gál József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac könyvtárcegled.hu címen lehet.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indítja a következő órát. Martin Garrix és Jax, Told You So.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Ezt nézd, milyen nagy.
8: Azta.
7: És milyen szép.
8: Mintha új lenne.
7: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
8: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a tegnapi ukrán dróncsapás a zaporizsiai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A becsapódás a 6. blokk egyik gépházának homlokzatában okozott károkat, a támadásban senki nem sérült meg. Az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A tárca közölte azt is, hogy az orosz csapatok 5 frontszakaszon is előre nyomultak Ukrajnában. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy 1,5-szeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A Kossuth Lajos téren délután 5 óráig különböző kézműves programok közül választhatnak az érdeklődők. A gyerekek elkészíthetik például saját pecsétes oklevelüket az aranybulla mintájára, színes tésztákból felépíthetik az országház mását, vagy előre gyártott sablonból saját szent koronát készíthetnek maguknak. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és a régészettel is, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség a jövő héten, elsősorban a bukós is a helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat, például a kipufogók átalakítását.
2: Az időjárásról.
10: Országszerte napos, gomoly felhős az ég. A Dunántól nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és holnap felhős időre számíthatunk. Hajnal 10-19, holnap 21-28 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Ma van a Pöttyös Gyermeknap és Polt sziget elnevezésű rendezvény, természetesen korlátozások léptek életbe a Vörösmarty téren és környékén. Lezárták a Várkonyi István utca, Kőrösi út és Halász utca, valamint Kőrösi út és Török Ignác utca közötti szakaszát, valamint a külső Kőrösi út, Déli út és Dinnyi és Halom utca közötti szakaszát. A lezárt külső Kőrösi utat a Déli út, Török Ignác utca, Dinnyi és Halom utca irányába lehet elkerülni. A külső Körösi úton található buszmegállókat pedig ideiglenesen áthelyezték a Török Ignác utcára. A külső Körösi útra csatlakozó helyi közutak pedig zsákutcaként funkcionálnak. Kérik, hogy a rendezvény időtartama alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a közlekedési táblákat, kövessék a rendezvényt biztosító jelzőrök utasításait, és nagyon-nagyon vigyázzanak a gyerekekre, és persze a felnőttekre is.

Máté Gerics és Jax közösen indította az órát, Told You So, ez volt itt a 92-tön május 31-én vasárnap. Ez az a nap, ami főként a gyerekekről szól, de azért más események, más világnapok, emléknapok is kötődnek ám ehhez a naphoz, hogy melyek, például arról is lesz majd szó ebben az órában, ilyen kis kalendáriumban való barangolás. A mikrofonnál Becker Bernadett. Szeglét Rádió.

Május 31-e van a nap, amikor a Petronellák és az Angélák ünnepelhetik névnapjukat. A Petronella, Petrónia kicsinyítő képzős, az alapnévnél ismertebb származéka, a Petrónia, latin Petronius nemzetségnévből származó férfi névnek a női párja. Ez az etruszk Petro, vagy a latin Petra szóból való, ezek jelentése edzett férfi, illetve kő. Az Angéla görög latin eredetű név jelentése angyal, követ, hírnök, kedves Angélák, kedves Petronellák, nagyon boldog névnapot!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.

pillancsunkát bele a kalendáriumba, például arról ír, hogy ma van a Hősök Napja, Magyar Hősök Emlékünnepe egészen hivatalosan. Május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért. Az ünnepen általában katonai tiszteletadással egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a Rákoskeresztúri új köztemetőben, a Magyar Katonahősök Emlékművénél, valamint a Hősök terén a Hősök Emlékkövénél. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején 1917-ben iktatták törvénybe, a Bele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a Hősök Emlékét megörökítő országos bizottság, melynek feladata a települések emlékműállítási programjának lebonyolítása volt. Az egyik legismertebb alkotás az összes elesett első világháborús katonára emlékeztető Hősök Emlékköve, melyet 1929-ben avattak fel a budapesti Hősök terén a Millenniumi Emlékmű előtt. A Hősök Emlékünnepét az 1924-es 14. törvénycikk rögzítette, mely kimondja, hogy minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli. Ennek ellenére az ünnepet 1945-től a kommunista időszakban nem tartották meg, és 1951-ben az emlékkövet is eltávolították a térről. A helyén 1956. április 4-én avatták fel a ma is látható emlékkövet. A rendszerváltozás után újra lehetett ünnepelni az elesett magyar katonákat, majd a 2001-ben elfogadott törvény a korábbi ünnepkörét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Természetesen Cegléd városa is megemlékezett a hősökről. Pénteken volt a megemlékezés az első és második világháborús emlékműnél, a Széchenyi út, Rákóczi út sarkán. Cegléd Rádió.

0: És visszatérve a kalendáriumhoz, természetesen ma van a Nemzetközi Gyermeknap, ezt mindenki tudja, de ma van a Dohánymentes Világnap is. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1986-tól május 31-ét Dohánymentes Világnappá nyilvánította, bízva abban, hogy a dohányzással kapcsolatos halál megelőzhető. Minden 8. percben meghal valahol valaki a világban a dohány ártalmai miatt. Ezt megelőzendő a WHO különböző programokat, kampányokat, felhívásokat indított, s ennek jegyében tartják minden évben a Dohánymentes Világnapot is. Ez tehát konkrét naphoz május 31-éhez kötődik. A Nemzetközi Gyermeknap pedig május utolsó vasárnapja. Ünnepeljük, és maradjunk inkább ennél a kellemes témánál, a másikat pedig raktározzuk el, és tartsuk fontosnak és evidenciában. Szóval ünnepeljük ma gyerkőcöket, ma a Nemzetközi Gyereknap, csodás napot nekik!
1: Szentlét Rádió! 92.5!

Visszatérve a kalendáriumra és május 31-ére, ez az a nap, amikor 187 évvel ezelőtt gróf Széchenyi István létrehozta a Pesti Gőzmalom Társaságot, és megkezdhették a hengermalom építését. 115 éve annak, hogy ezen a napon vízre bocsátották a Titanicot. 110 éve pedig ezen a napon az első világháború legnagyobb tengeri csatájában több mint 250 hajó ütközött meg. A jütlandi csata a résztvevők által Der Tag der Day a nap néven is ismert, ezen kívül nevezik még Skagerraki csatának, vagy jütlandi csatának is. Az első világháború legnagyobb tengeri csatája volt, az egyetlen nagyszabású ütközet ebben a háborúban, amiben csatahajók vettek részt, sőt a mai napig a világ legnagyobb tengeri csatája, amit csatahajók vívtak meg. A csatában az angol túlerő ellenére a németek több hajót sülyeztettek el, így taktikai német győzelem született. Ez volt a negyedik tengeri csata, amiben modern acélból épített csatahajók vettek részt, Port Arthuri csata, a sárga tengeri csata és a csuzimai csata után, amelyek az orosz-japán háborúban zajlottak le. A csatát 1916. május 31-én és június 1-én vívták meg az északi tengeren, a dániai Jylland félsziget közelében a német császári haditengerészet egységei, Reinhard Schier, még az angol királyi haditengerészet hajói John Jericho parancsnoksága alatt álltak. 21 éve annak, hogy ezen a napon Mark Felt volt FBI ügynök felfedte, hogy ő volt a Watergate botrányban a Métorok fedő nevű kulcsszerepet játszó informátor. 11 éve annak, hogy Egerben megnyílt a Beatles Múzeum, jegyzi a naptár, kalendárium is, igen. És 2003-ban ezen a napon részleges napfogyatkozás volt, amely Magyarországról is látható volt. Ennyit a mai napról, már mint az eseményekről, hamarosan

Jöjjenek most már a nap híres vagy híresebb szülöttjei. 207 éve született Walt Whitman, amerikai költő, a szabad versek mestere. 161 éve született Csernel István, ornitológus, a Magyar Királyi Madártani Intézet főnöke, aki 1902-ben megszervezte a Madarak és Fák napját. 104 éve született Denholm Elliott, angol színész, akit például az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovak című filmben is láthattunk. 96 éve született Clint Eastwood, amerikai színész, rendező. 77 éve született Tom Berenger, amerikai színész, számos kiváló alkotásban láthattuk. 65 éve született Lea Thompson, amerikai színésznő, akit pedig a Vissza a jövőbe trilógiában láthattunk nagyon sokszor. 61 éve született Brooke Shields, amerikai filmszínésznő, itt Kék Lagúna szerepel a neve mellett, tehát nyilvánvalóan a legemlékezetesebb mindenki számára ez a film. 52 éve született Erdei Zsolt, becenevén Madár, világbajnok, félnehéz súlyú profi ökölvívó. 174 éve született Julius Richard Petri, német bakteriológus, a Petri csésze megalkotója. És pontosan 100 éve született Kemény János, magyar-amerikai matematikus, a Basic programozási nyelv és az e-mail rendszer alapjainak megalkotója. Így még tanultam Basic programozási nyelvet. Nem hiszem, hogy a mostani fiatalok tanulnák, maximum történelem óra szinten, mármint hogy informatika történelem szinten, vagy egy csuda tudja. És 63 éve annak, hogy Székesfehérvárott megszületett Orbán Viktor politikus, a Fidesz egyik alapítója, nemrég leköszönt miniszterelnök. A mai ünneplőknek boldog születésnapot! FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Azt a...
4: És milyen szép!
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
1: Rek.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hablányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléd Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarel és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra könyvklub a Cegléd Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough, Te is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Valahogy

Igen. Már is lezárja az órát. Edvard Maja és Rika Gigolina közös ez lesz a Stereo Love, hogy jöhessenek a reklámok, a reményeim szerint a friss hírek, és utána indulhasson egy újabb óra Offenbach és Norma J. Martin közösével Overdrive.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. Halálos bányabaleset történt Kínában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki nem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A drón roncsait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálja. Vasárnap az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tűzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím-félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. Halálos bányabaleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 ember rekedt a létesítmény alatt, őket a mentők kimentették, de közülük 5-en a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okát még vizsgálják. Kínában gyakoriak a bányabalesetek. Egy hete az ország északi részén több mint 80-an haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben.
1: Az időjárásról.
8: Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántól nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Offenbach és Norma Jean Martin közös dalával, az Overdrive-val indult el az újabb óra, az utolsó, amit ma együtt tölthetünk a mikrofonnál. Becker Bernadett, tartsanak velem, Kygo és Tina Turner jön már is. What's up, got to do with it?

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a gyógyírgyógyszertár az ügyeletes patika, Rákóczi út 7 szám alatt találják a gyógyszertárat, az ügyelet 22 óráig tart.
1: Szegléd Rádió! 92.5

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak.

A meteorológia nyár első napján erőteljes gomoly felhőképződés várható, belecsapva egy kicsit abba, hogy milyen időjárásra is számíthatunk a következő napokban. Több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északnyugati szél sok felé megerősödik. Zivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Délután általában 24-30 fok közötti értékeket mérhetünk. Kedden aztán változóan felhős, több órás napsütéssel tarkított idő valószínű, helyenként frissítő záporok, esetleg zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet délután 25 és 30 fok között alakul. Aztán szerdán nyugat felől egyre több felhő érkezik, és a nap folyamán növekszik a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Jelentős hőmérsékleti különbség várható. Északnyugaton csupán 20 fok körüli maximumok lehetnek, míg keleten és délkeleten helyenként 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. FM 92 Őszegléd Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren, június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Zajlik a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget a Vörösmarty téren, látogassanak ki az eseményre, keressék akár a Kossuth Művelődési Központ, akár a város honlapján, Facebook oldalán a részletes programot, de egyébként bármikor is mennek ki, izgalmas színes programok várják a kisebbeket és nagyobbakat is. Az esemény 18 órakor Pöttyország új uralkodójának a koronázási ceremóniájával zárul majd. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglidi Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac könyvtárcegled.hu címen lehet.

A Cegvédi Városi Könyvtár a fiatal alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A technika szabadon választható, a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj részvétel a Fiatal Alkotók Műhelye által szervezett művészeti kurzuson. Gyerekeknek, szólalsó és felső tagozatosok számára hirdetik meg ezt az alkotói pályázatot. További információ kérhető a Cegvidi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt, illetve a gyermekkukac.könyvtárcegled.hu e-mail címen is. Meghosszabbították a leadási határidőt, június 6-áig várják a kis alkotók alkotásait. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Hamarosan itt a szünidő tájékoztatót adott ki Cegrédváros címzetes főjegyzője a gyermekek szünidei étkeztetéséről. A települési önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés keretében törvényi előírás alapján a szülő törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítják. Cegrédváros önkormányzata az étkezést a nyári tanítási szünetben június 12 és augusztus 19 közötti munkanapokon, valamint az ezen időtartamban a bölcsőde és az óvoda zárvatartásának időtartama alatti munkanapokon 11 óra 30 perc és 12 óra 15 perc között szervezi meg. Helyszínek: Széchenyi úti óvoda Ugyeri tagovodája, a Cegrédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola, a Táncsics Mihály Általános Iskola Budai úti tagiskolája és a Lövész utcai óvoda Malomtéri tagovodája. Az ebéd csak elvitelre kérhető, melyhez nincs szükség ételhordóra. Ha a gyermek valamely okból nem veszi igénybe az étkezést, azt a szülő törvényes képviselő részéről előre jelezni kell, és annak dátumát is, amikortól az étkezést újból igénybe veszi. A kérelmet a Cegrédi Közös Önkormányzati Hivatal szociális csoportjánál lehet benyújtani ügyfélfogadási időben, hétfőn 13 óra 30 és 18 óra között, kedden 8 és 12 óra között, szerdán 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 12 óra között. A benyújtott kérelmet a jegyző a szülidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt megvizsgálja, és azt állapítja meg, hogy a gyermek arra nem jogosult, írásban értesíti a szülőt, törvényes képviselőt. A jogosultság feltétele az, hogy a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennálljon. Ezt a részletes tájékoztatót egyébként a cegled.asp.igov.hu honlapon és a város hivatalos honlapján is megtalálják. Cegléd Rádió FM 92.

De milyen David Tyler és Nine Rodgers Jazz közös eszölt, ez volt a Talk to Me, és beszélek én, beszélek, bár már nem sokáig, hiszen a mikrofonnál most már csak néhány percig Becker Bernadett jön, Ina, aztán pedig Ray, és lassan búcsúzom. Szegléd.

0: Ennyi volt már a részemről. Reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózottak, ez így volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő órában Szabó Kristóf számít. Jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, majd pedig Vörös Nándi is érkezik este 8 órától a Cegléd hangjával. Holnap reggel 6 órakor beköszönt Süveges András, esetben beköszön Süveges András, így helyes. És ha minden igaz, a tervek szerint este 6 órakor érkezik újra Szatmári Gábor is, én pedig a tervek szerint, ha minden igaz, akkor jövő vasárnap érkezem újra, aztán majd meglátjuk. Addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki nem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A drón roncsait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálja. Vasárnap az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tűzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím-félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni. Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében, amit az iskolák gyakran nem tudnak megfelelően kezelni, hívta fel a figyelmet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet a mai dohányzásmentes világnap alkalmából. Egy 14 ország részvételével végzett nemzetközi felmérés szerint egy év alatt mintegy másfélszeresére nőtt az új nikotintermékek használata a diákok körében. A szakemberek szerint a dizájn, az ízesítés és a marketing vonzóvá teszi ezeket a termékeket, miközben több országban hiányoznak az iskolai megelőzési programok és a kockázatokkal kapcsolatos kommunikáció. A cégeknek holnapig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót ugyanakkor még ma éjfélig letétbe kell helyezni, és elérhetővé kell tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. A NAV mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A kormány nem támogatja a debreceni akkugyár további bővítését, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkuipar működését. Halálos bányabaleset történt Kínában. Egy illegálisan működtetett bánya omlott be Kína délnyugati részén. 6 ember rekedt a létesítmény alatt, őket a mentők kimentették, de közülük 5-en a kórházban életüket vesztették. A túlélő állapota stabil. A baleset okát még vizsgálják. Kínában gyakoriak a bányabalesetek. Egy hete az ország északi részén több mint 80-an haltak meg egy súlyos szénbányászati szerencsétlenségben.
1: Az időjárásról.
4: Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég, és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A ceglédi hírek mellett természetesen szó esik majd a budapesti BL döntőről,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolat tiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak.
6: Látom, nem bírom el én sem.

ceglédi fiúk nyerték a férfi kézilabda másodosztály bajnokságát, így a következő szezonban az ország legjobbjai között versenyezhetnek majd. Nehéz és küzdelmes szezon volt, óriási versenyfutással az Orosháza és a Nyíregyháza csapataival, de a Cegléd fontos rangadók megnyerésével a bajnoki címért küzdhetett a szezonban. Varga Péter így értékelte a mérkőzést és a szezont. Felemelő, nagyon jó érzés volt ez a kis ünnepi érem átadó. Egész évben ezért küzdöttünk, és tavaszra reális esélyünk volt megszerezni a bajnoki címet, amely bármely szakosztályban is dicsőség. Ki kell emelnem a csapat küzdő szellemét és kitartását, ami 10 hónapig kitartott. Büszke vagyok a csapatra, és köszönöm a stábnak a munkáját. A sorsdöntő Orosházi és Békés Csaba elleni mérkőzésünkön megtapasztalhatták a srácok, milyen is jó közönség előtt játszani. Nagyon sok erőt adott a dobolás és a szurkolás. Köszönjük a szülőknek, szurkolóknak a bíztatást. Ősszel folytatjuk az első osztályban.

A szezon záron Cegléd, Aranyszarvas, 1-5. Gólszerzők Szabó. Kecskeméti József vezetőedző nyilatkozata. Sajnálom, hogy nem sikerült szépen búcsúznunk a két elköltöző kulcsjátékosunktól. Ami a mai találkozót illeti, gyengén játszottunk. Nem sikerült pótolni a hiányzókat. Köszönöm azoknak, akik sérültem vagy betegen vállalták a játékot. Ebben az állapotban ez ennyire volt elég. Halkan megjegyzem, hogy rúgtunk egy szabályos gólt, valamint zicserben kilépő játékosunkat állította meg értelmetlen módon a játékvezető sípja, még döntetlen körüli állásnál. De nem ezen múlt, mi gratulálunk a legyőzőinknek. Elismerésem a ceglédi játékosoknak az egész éves teljesítményükhöz, a kitűzött célt teljesítettük, a 4.-8. hely között végeztünk. Sajnálom a kilátogató szurkolókat, elnézést kérek tőlük a mai teljesítményünkért.

Keszthelyi Luca az USA Egyetemi Bajnokság keleti parti döntőjében. Luca, mint az FIU, floridai kutatóegyetem magasugró atlétája az eddig lezajlott egyetemi versenyek eredményei alapján bejutott az USA keleti parti döntőjébe. A döntő most hétvégén kerül megrendezésre Lexingtonban, Kentucky államban. Ezen a regionális versenyen a legjobb 48 keleti parti atléta versenyez, de ugyanezt a versenyt nyugaton is megrendezik ugyanebben az időben. A versenyeken a legjobb 12 keleti parti magasugró, valamint a legjobb 12 nyugati parti jut tovább. Nagyon bízunk Lucában, hogy kiváló versenyzéssel bejut az USA Egyetemi Bajnoki döntőjébe.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
2: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
2: Te mész arra, én meg erre?
6: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
2: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
6: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
2: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
7: Végre egy új családi program!
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Minden szempontból unikális volt a Bajnokok Ligája döntője Budapesten a Puskás Arénában, nem csupán azért, mert délután 6-kor kezdődött a meccs, amire még a BL történetében nem volt példa, de 2012 után újra 11-es párbajban dőlt el a küzdelem. Némi meglepetésre az Arsenal a BL döntő specialista Kai Havertz révén vezetést szerzett, és azzal is vonult a londoni csapat az öltözőbe a félidő végén. Mégis Dembélé büntetőjével egalizált a Párizs, majd egy relatíve eseménytelen hosszabbítás után büntetőkkel megnyerte a mérkőzést. Budapest egy pillanatra a Woodstock-ká vált, egy pillanatra minden megszűnt, és csak a csodás játék és a győzelem számított.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Már csak a római körözés és az emelkedett ünneplés maradt hátra. 20 szakasz alatt közel 5,5 perces előnyt épített Jonas Vingegaard a vetétársaival szemben. A Giro d'Italia 2026-os kiírásában a dán 5 szakaszt is nyert, valamint a csapattársa, a Viszmából, Sepp Kuss behúzta a királyetapot is. Jonas Vingegaard idei szezonja mindenféleképpen pozitívan értékelendő, de a nagy kérdés, hogy fel tudja venni majd Tadej Pogacsárral a versenyt, az júliusra marad a Tour de France.

A Cegléd Rádió hétvégi hír összefoglalóját hallhatták, viszont érdemes velünk maradni, mivel a következő órát egy nagyon érdekes vendéggel fogjuk majd folytatni, Erős Károllyal, aki nem csak egy NB1-es és újpesti legenda, hanem a nagybetűs edző és mentor. Hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Változékony időre számíthatunk, egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. A vasúttal összekötött buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A reaktortér közelében okozott károkat a szombati ukrán dróncsapás a zaporizsjai atomerőműben, közölte az orosz védelmi minisztérium. A támadásban senki nem sérült meg, az atomerőmű rendes üzemmódban működik tovább. A drón roncsait a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vizsgálja. Vasárnap az erőmű szállítási részlegét érte dróntámadás, több jármű megsemmisült. Közben több oroszországi régióból is ukrán drón és tűzérségi támadásokról számoltak be. Rosztov megyében egy üzemanyagraktár gyulladt ki, Szaratovban pedig egy ipari létesítményben keletkezett tűz. A Krím-félszigeten üzemanyagkorlátozásokat vezettek be, Szevasztopolban pedig csak korlátozott mennyiségben lehet benzint vásárolni. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okos mérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és az energetikai miniszter írta közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre.
1: Az időjárásról.
5: Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántól nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

albummal büszkélkedhet, melyek közül Collins minden idők 30 legtöbb albumot eladó zenésze közt is szerepel. 1988-ban Grammy díjat kaptak a legjobb koncept videóklip kategóriában a Land of Confusion című dalért. Ezt

0: Üdvözlöm az FM 92-t hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig egy különleges vendéget fogadhatok, Erős Károlyt, a magyar Gennaro Gattuso, a rendtenhetetlen. Szia, Karocsi!
1: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatót!

0: nagyon sok klubban megfordultál már pályafutásod során, de azért általánosságban mindenki Lilafehérben, meg a Megyeri útról ismert téged. Mesélj egy kicsit a karrieredről, hogy indult el az egész, mert ugye gyakorlatilag a Vasastól kezdve a Honvédon át MTK-n nagyon sok helyen megfordultál.
1: Igen, azt azért ugye megjegyezném, hogy a Cegléden voltam a katona, akkor még Honvéd Bemese néven volt 1991-ben. Tehát az volt az úgymond az első ilyen NB1-es vagy NB-s klubom. Igazából ugye az, hogy én nem mentem végig azon az utánpótlás szamárlétrán, amin azért végig kellett volna menni. Ugye csak kis klubokba játszottam, és inkább csak a futballnak a szeretete, amit megtanítottak nekem, meg belénk vertek. Úgyhogy hát ez úgy indult, hogy ugye mikor leszereltem minden a Ceglédi Bemeséből, akkor elkerültem egy fél évre Dabasra, ott Bot Józsibá volt az edzőm, az már egy jó ajánló levél volt, mert a Józsibá nagyon sokat látott bennem, és a következő évben átkerültem Monorra, ott pedig Dr. Gencvei Ferenc lett az edző, aki a következő évben a Vasasnak lett a vezető edzője, és elvitt magával. Tehát ez így indult, hogy semmilyen ismerettség, meg kapcsolat, tehát játszottam egy évet nála Monoron, jól játszottam, akkor voltam 21 éves, és akkor mondta, hogy jössz a Vasasba.
0: És akkor a Vasas NB1-es volt?
1: Akkor a Vasas, persze, NB1-es volt, így kerültem be az NB1-es körforgásba, és hát ugye azért az egy nagyon nehéz helyzet volt, mert azért az alapiskola hiányzott, viszont egy dolgot, amiben nagyon-nagyon extra voltam már akkor is, hogy 90 percen át lehetett zakatolni. Úgyhogy ez egy jó indulás volt, aztán értelemszerűen az évek alatt azért szépen az ember fejlődött, és hát azért onnantól kezdve felfelé ívelt a történet, bár megjegyezném, hogy 2,5 éves NB1-es Vasas játékos után ugye visszakerültem NB2-be. És akkor ott mindenki mondta nekem, hogy ez nagyon nem jó, mert kiesse a körforgásból, és akkor tehát nem fogsz tudni visszajutni. És közben nekem pedig az másfél évet játszottam a BKV-ba, NB2-be, és az, hogy 42 meccsen 21 gólt rúgtam már, az is egy jó ajánló levél volt középpályásból. A másik pedig az, hogy onnantól kezdve igazából a fél NB1 keresett, és így tudtam visszakerülni, és nem a Vasasba, hanem a BVSC-be, Dr. Mezei György, nyugodjon békébe, ugye válogatott szövetségi kapitánya, ő személyesen eljött a BKV-be, és azt mondta, hogy gyere a BVSC-be, és egy éven belül válogatott leszel. És akkor én ezt választottam, és így is lett, és Gyuribának is nagyon sokat köszönhetek, és azt még külön megjegyezném, hogy Dr. Gencvei Ferencnek is, plusz még rengeteg olyan nevet felsorolhatnák, akitől mindenkitől tanultam, vagy kaptam valamit. És megint csak az a következő, a BVSC az egy olyan fokozat volt, ami illett a pályafutásomba 2 év, és akkor már onnantól kezdve igazából a nagy csapatok, ha most mondhatok mi így, az Újpest, vagy az MTK, vagy ugyanúgy a Vasas is, tehát olyan ajánlataim lettek, ami már a magyar labdarúgásnak értelemszerűen ezért a csúcsa. És hát ugye így kerültem még mindig nem az Újpestre, hanem az MTK-ba, és hát ott is lettem magyar bajnok, mert azért 18 évet lejátszottam, és egy magyar bajnoki cím van, tehát azért az arra nagyon büszke az ember. És utána kerültem az Újpestre, volt persze egy kis kitérő, a Honvéd, Siófok, de ezek mind azért voltak, meg amit te mondtál, hogy mennyi klubnál voltam, hogy igazából, tehát én nem szerettem volna ennyi klubnál lenni. Az élet így hozta, aztán a maiaknál meg még hatványozottabban, hogy nagyon kevés a klubhű játékos, és hát azért arra büszke vagyok, hogy a legtöbb időt Újpesten töltöttem, illetve a legszebb éveket is, és hát onnan lettem igazából teljesen lila vérű, és hát most már ugye 16 éve vagyok az utánpótlásban is. Hát röviden, tövéden ennyi, és hát értelemszerűen a pályafutásnak a csúcsa az, hogy a címeresmezt felhúzni, és ugye én arra nagyon büszke vagyok, és hát hogy nem a tucat játékosok közt lettem, akik beraktak 5 percre, hogy legyen odaírva a nevem elé, hogy válogatott, hanem én 2 mérkőzést, a Lengyelország, illetve a Jordánia elleni mérkőzéseket, bár felkészülési mérkőzések voltak, mind a 2 végigjátszottam, plusz 3 Európa bajnoki selejtező mérkőzésen játszottam, a legjobb érmény, bár nem léptem pályára, de a Portugál Magyaron, a Benfica a Fény stadionjába teltház előtt Luis Figoékat élőbe látni, játszani testközelből, az én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó élmény volt, és hát a csúcspont pedig az, hogy felhúzhattam a címeres mezt.
0: És milyen gondolatok keringtek a fejedben, amikor megkaptad a behívót, vagy akkor is így működött, vagy akkor személyesen gondolom tájékoztatott az akkori vezetőedző? Most javíts ki, hogyha, sőt, ki is kell javítanod, ki volt akkor a Magyar Válogatott Szövetségi Kapitány, csak egy ilyen kis...
1: Nyugodjon békében, a Bicskei Bertalan volt, és az első részére válaszolva a kérdésednek, az telefonon jött. Tehát a válogatottból hívott egy a technikai vezető. Először ugye jöttem pont haza edzésről, és akkor azt hittem, hogy valamelyik csapattársam szórakozik, hogy maradjál már, de nem, hát és akkor ez így esett le, hogy ez tényleg, én meg is álltam akkor az autóval, 5 percig azt sem tudtam, hogy hol vagyok, tehát azért abban az időben is nagyon nehéz volt válogatottnak lenni, tehát olyan játékosok voltak a középpályán, Dárdai, Lisztes, Illés Béla, Lipcsei Peti, Sándor Tomi, tehát olyan Halmai Gabi, tehát abban az időben ott azon a középpályán úgymond bármilyen szerepet kapni, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Azért valahol sikerült. Most értelemszerűen ebből még lehetett volna több, vagy mi lehetett, hogy lehetett volna még, ez már történelem. Én azt gondolom, hogy a bemutatkozás az megtörtént, jó is sikerült, jó játszottam, jó jegyet kaptam. Tehát ez valahol most értelemszerűen az már, hogy nem tudtam ezáltal kikerülni külföldre, vagy ennek a hozadéka, vagy akkor már 29 éves voltam, amikor ez megadatott, ez lehet, hogy ez is közrejátszhatott, de maga az, hogy az az élmény, amit azért csak az a csúcsa a pályafutásnak, ha egy címeres mez, azért az országban a 11 legjobban lenni, én azt gondolom, hogy az még ha felkészülési meccsen is, az egy nagyon-nagyon extra dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így egy nagyon-nagyon szép és kerek pályafutás lett.
0: Sőt, tehát azért, ha jól tudom, bár eltérő információkat is találtam, 402 NB1-es mérkőzés.
1: Tudod, ez nagyon...
0: Érdekes, mert amúgy a Transfermarkt, én 377-et olvasom, de én úgy emlékeztem, hogy valami magasabb szám, úgyhogy megnéztem egy másik oldalon, úgyhogy nyilván azért te egy legenda vagy, azért ezt mondhatjuk az NB1-ben, Újpesten is, azért az Erős Károly, én amikor Újpest meccsen vagyok, egyébként szerintem még a te áldásod volt, én Újpest szurkoló lettem, mert kedves nézőknek el kell árulnom, hogy azért mi egy régről ismerjük egymást, egy városban éltünk sokáig, én már nem ott élek, szóval a Karcsi egyébként nem csak kiváló labdarúgó, egyébként a legjobb nyári edzőtáborok szervezője is, igen. De viccet félretéve, legendás státusz azért, ami körül leng téged, nem csak a rengeteg mérkőzés, hanem a játékstílusod. Emlékszem még talán az utolsó éveid egyikében a Reacban láttalak focizni, és történt valami vétlen könyökölés, vagy összefejelés, és össze kellett kötni a fejed, vagy az orrodat be kellett tenni, az szerintem teljesen jól leírja a te mentalitásodat. Te hogy definiálod magad egyébként, mint játékos? Hogy definiáltad magad?
1: Hát figyelj, ez az, amit te mondasz, hogy ez a harcos, és ugye ez tök érdekes, mert ugye ezt már később derült ki, hogy ez a személyiség típus, ez a kolerikus személyiség típusomba vagyok, és hát ez az ugye arra tudni kell, hogy az nem tud veszíteni. Tehát, hogy ez ugye, hogy ez hogy ivódott belénk, az ugye tök érdekes, hogy ugye még anno a Grundokon, meg tehát olyan helyeken fociztunk, és hát hogy mindig csak nyerni, meg bárhol elmentünk, bárhova, tehát nekem ez valahogy mindig, hogy minden áron győzni, és hát ez segített, és hát értelemszerűen azért ez egy jó karakterem is volt, hál' Istennek, hogy mondjam, ez amit kerestek, hogy ez a vezér típus, és ugye az, hogy én azért egy vízhordó játékos voltam, tehát hogy nem az a látványos játék, de ugye azért említetted, hogy sok klubnál voltam, ezt mindenhol megbecsülték, és azért a Vasason kívül én minden egyes NB1-es csapatomnál csapatkapitány is voltam. Tehát talán egy picit itt a mai labdarúgásban hiányoznak már ezek az ilyen karakterek, akik ezek a vezértípusok, és akik tudnak az öltözőbe is vezérek lenni úgy, hogy nem biztos, hogy mindig, sőt, hogy nem a játékuk mindig a legjobb, meg látványos, viszont nagyon-nagyon hasznos, én ezt egy picit hiányolom. Úgyhogy ezek a személyiségtípusok jellemeztek, illetve ez a játékstílus, és ugye sokszor rengeteg olyan játékos volt akár középpályán is, akik jó nevek, és valahol mindig én játszottam, mert tudták, hogy a csapatba kell egy ilyen karakter. És hát ugye ezek a különböző ilyen-olyan sérülések, tehát rengeteg olyan dolog volt, fejsérülés, orrsérülés, még volt nagyon komoly lágyéksérülés is, amivel új törés, tehát ezekkel is én mindig végig játszottam a meccset, tehát sokszor mindig mondták, hogy hát le kell jönni, mert ez már nem lehet, tehát nem kell lejönni, úgyhogy én nem nagyon hagytam ki így mérkőzést, sőt, nem hagytam ki mérkőzést sérülés miatt, értelemszerűen ez genetika is, de az biztos, hogy ezek a kisebb, nagyobb sérülések, persze utána varni kellett, meg anyám tyúkja, tehát sok minden volt, de nem hagytam ki mérkőzést.
0: Érdekes, hogy említetted, hogy az öltözön belül is, akkor te egy ilyen központi figura voltál az öltözőben, például már Újpesten, ahol abban az időben az Újpest azért egy topklubnak számított. A fiatalokkal is inkább az a kérdésem, hogy tudtad őket menedzselni, úgymond a pályán vagy az öltözőben, hogy te azért egy ilyen támaszpont voltál, mindenki oda tudott jönni hozzád, vagy inkább egy olyan szintű vezéregyéniség, aki lerohanta az egész csapatot és mindenkit feltüzelt.
1: Igen, figyelj, ezt jól látod, amúgy volt, amikor igen, lerohantam, volt, amikor simogattam, tehát én azt gondolom, hogy tudtam kezelni a helyzetet. Most természetesen a fiatalokat is szigorra fogtuk. Ugye azért nem csak én voltam, tehát volt Kovács Zoli, Tamási Zoli, tehát olyan idősebb, rutinos játékosok, akik ugyanúgy vezérek voltak, tehát ott azért ugye az is jellemző volt abban az időben, hogy ott azért több vezér volt. Tehát ma meg már inkább ilyen együttes csapatszinten vannak, mint sem akkor külön egyéniségek, és ugye a legfontosabb azért az volt, hogy a teljesítményünkkel, hogy az edzés munkánkkal azért példát mutattunk. Tehát mi odaálltunk az élre az edzésen, és ott is mutattuk, hogy erre kell menni, és ez értelemszerűen ez a fiataloknak egy olyan, hogy mondjam, motivációt is jelentett, meg látta, hogy az öreg azért az húzza az igát, és akkor ezáltal elfogadták a mi személyiségünket, plusz ugye azért azt látták, hogy mi segíteni akarunk nekik. Tehát az, hogy egy fiatal játékos értelemszerűen nincs kész, az egy dolog, de minden nap én arra ösztönöztem őket, hogy akarjanak többek lenni. És hogyha nem, akkor szóltam. Először szépen, aztán volt, amikor durván kellett szólni. Tehát azért ugye itt, amikor már pénzre megy a történet, siker, karrier, egzisztencia, hírnév, meg stb. Sorolhatnám, akkor már ott nem kisasszonyok vannak. És amúgy tök érdekes, mert most, amikor beszélgetünk, meg ugye rengeteg év eltelt, tehát akármelyik ilyen fiatal játékos, aki már ugyanúgy nem fiatal, az például most van az Újpestnél is több edző kollégám, olyan, aki Vermes Krisztián, akivel együtt anno ő pont ebbe a fiatal generációba volt. Ő elmondja, hogy hú, Karcsi, mennyire kellett az, hogy amikor odaszólták keményen, meg amikor úgy vezéreltél bennünket, tehát hál' Istennek, mert azért az ember így utólag gondolkozott néha azért, hogy ez sok volt, tehát hogy a visszajelzések az mind-mind pozitívuma, és ez számunkra még egy olyan megerősítés, hogy akkor csak ezt a vezér típust jól alkalmaztuk.
0: Abszolút profi mentalitásod volt akkor ezek szerint. Ez a fajta mentalitás, ez a fajta munkamorál, gondolom, nagyon pozitívan hatott a későbbi pályafutásod, játékos pályafutásod utáni karriered során. Ugye te már, ahogy említetted, 16 éve az Újpest kötelékében vagy edző, utánpótlás edző. Ez az egész hozzáállás, ez mostanában gondolom a edzői karrieredben is megnyilvánul. Milyen feladatokat látsz te el az Újpestnél?
1: Hát figyelj, itt ez a visszatérve még arra, tehát hogy engem mindig ez vezérel, tehát hogy az életben is teljesen mindegy, mit csinálok, alázatosan, szorgalmasan megcsinálni mindent úgy, hogy az jó legyen, tehát nem, én nem szerettem ezt az, hogy most csinálunk valamit, de nem úgy csináljuk, tehát minden maxon. Ez hál' Istennek azóta is az életbe is kísér, mert mellette ugye kertépítéssel is foglalkozom, nem vállalkozás szinten, de nem is hobbi szinten, hanem azt is imádom csinálni, és azt is maxon. Úgyhogy igazából ez vezérelt minden egyes alkalommal, bárhol is legyek. Ugye ez ugyanúgy most az utánpótlás edzőségbe is, ahol most már ugye 16 év ott vagyok az Újpestnél, és ugyanazt a szemléletet képviselem, mint játékosként. Alázatosan le kell rakni a bóját, ki kell rakni a pályát, tehát mert minden, ami ezt az edzőségi szakmát megkívánja, ezt ugyanúgy maxon csinálom. Én azt gondolom, hogy tehát ez csak így lehet. Tehát ha valaki, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy ez nekem nem munka. Tehát, hogyha ezt munkának fognám fel, akkor szerintem nem tudnád így elvégezni. Tehát ez értelemszerűen ez a labdarúgásban vagyok 80, megnéztem pont 87-ben lettem először, 80-ban volt az első igazolásom, Albert Irsán. Tehát, hogy azért nagyon régen benne vagyok ebbe a labdarúgásba, és a mai napig is úgy csinálom, hogy mindent alázatosan, és ezeket a gyerekeknek próbálja az ember átadni azt, amit már megtapasztalt, amit átélt, hogy lehet eljutni, mert ugye ezeknek a mai gyerekeknek is mindegyiknek van egy álma. Tehát ő mindegyik szeretne labdarúgó lenni, élsportoló, de ugye azt tudjuk, hogy az milyen nehézségekkel és mennyi kihívással, mennyi buktatóval jár.
0: Akár lemondással,
1: tehát én próbálom minden ilyen szegmensre felkészíteni őket, hogy valami lehessen belőlük, és hogy mennyire rögös az az út, hogy te valamilyen szintre el tudjál jutni, de én mindig azt mondom nekik, hogy a legfontosabb az, hogy szeresd azt, amit csinálsz, hogy ebből mi lesz, hogy majd ebből tudsz pénzt keresni, vagy csak az egészséged lesz, vagy csak ebben jól érzed magad, én szerintem akkor már győztes vagy, tehát nem lehet mindenki Ronaldo, meg top szinten játszani, de az, hogy ezt te élvezd, és azért azt el lehet mondani, hogy tehát hogy ez egy a labdarúgás az egy olyan örömöt tud okozni, a játék, akkor elfelejted minden nyűgött bajodat, ami az életben van, arra az egy-két órára, én szerintem már akkor győztesek vagyunk, úgyhogy erre próbálom fölhívni a figyelmüket, mert azért ezek a gyerekek rengeteg impulzus éri a mai világba őket, én szerintem a labdarúgásban lévő lét az egy jó hely. Úgyhogy ezt próbálom belőle erősíteni, hogy az a közeg azért az egy jó közeg.
0: Igen, ez egy annyira hosszú és szentimentális kinyilatkoztatás.
1: Röviden összefoglaltam.
0: Igen, és röviden említettél nekem egy speciális foglalkozást, amit te csinálsz az ifistáknál, ez a külön védekezésre való felkészítés. Ugye gondolom nálad jobban, kevesebben ismerik a védekezés, én védekező középpályás, romboló középpályásként, azért neked sokszor az volt a feladatod, hogy levegyél egy-két embert a pályáról, vagy így, vagy úgy. Egyébként gondolom rengeteget át tudsz adni nekik ebből a tudásból. Hogy néz ki ez például, hogy ennyire a védekezés fókusz, ez külön edzésen belül, vagy ez egy külön edzés, amikor hozzád mennek erre a foglalkozásra a fiatalok?
1: Hát figyelj, ez egy picit kifejteném ezt is rövidebben. Tehát ugye ez az egyéni védekezés, ez onnan jött, hogy ugye azért én azt gondolom, hogy ugye azért az utánpótlásban is sokszor csapatba gondolkozunk, tehát én szerintem az egyéni játékos fejlesztésnél ez egy alapszegmens. És ugye láttuk, hogy mennyire, hogy mondjam, azért a védekező részébe, tehát hogy nagyon-nagyon fejleszteni kell a gyerekeket, és erre én ezelőtt 8 évvel elkezdtünk egy programot kiírni, tehát hogy egy nagyon komoly anyagot, szakmai anyagot összerakni videókkal, elvekkel, tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy én szerintem azért ez egy nagyon ritka, hogy ennyire minden szegmensbe kibontva van egy nagyon komoly anyag rá, egy szakmai anyag. És ezáltal ugye az Újpest vezetése is, ugye a szakmai rész is, rájöttünk arra, hogy akkor ezt külön kell alkalmazni, és akkor elkezdtük ezeket, amit te mondtál, hogy csoportokba, edzéseken belül, plusz még ilyen 5-6 fős csoportokba jönnek, és akkor súlykolva van ez az egyéni védekezésnek a technikájától kezdve, tehát nagyon, nagyon profin, én azt gondolom, fölépítettük úgy, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy ezeknek a védekezési technikájától kezdve, és utána jelenjen meg a kapu. Tehát magyarán azt szeretném mondani, hogy addig, amíg ezeket nem tudja, addig nem szoktuk betenni a kaput, hogy védje, és az nagyon jó tapasztalási folyamat, hogy hogy egy 16-17 éves gyerek már olyan szinten jól tud egyénileg védekezni, hogy én azt gondolom, hogy felnőtt szinten meg fog járni ezáltal a helyét, és játszani fog, mert ugye itt az a kulcs, hogyha ezeket nem tudja, ott felnőtt szinten már az edző nem fogja megtanítani, ott nem fogja betenni a csapatba. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog, és tök érdekes, hogy például, mert ugye kiskorosztályban is azért elkezdtük az alapokat, és hogy ott annyira megvan még bennünk az, hogy mennek előre, és darálnak, és megy az ellen, mászik. Aztán tök érdekes, hogy egy ilyen 14 éves kortól ott van egy picit törés, amikor ott nagyon-nagyon sok a hiányosság jelenik meg, nem azért, mert nem tudja, hanem ott nem tudom még, hogy rengeteg más impulzus éri, de hogy ott már sokkal nehezebb őket fejleszteni, addig viszont tényleg le a kalappal, és öröm, hogy ezek a kisgyerekek hogy darálnak. Úgyhogy én szerintem ez most már értelemszerűen ez a második éve, hogy most csak ezzel foglalkozok, most már egy picit ez már úgy szemmel látható is, és akkor én azt gondolom, hogy egy-két éven belül már a felnőtt csapatban is be fog mutatkozni olyan Újpest utánpótlásból kijött gyermek, aki az én kezem alatt is volt, és ebbe az egyéni védekezés részébe nagyon-nagyon erős lesz.
0: Sőt, tehát a mostani modern futballban már elengedhetetlen, tehát olyan játékosok koptak ki, akiknek már a modern futball nem volt kompatibilis a játék stílusával. Most már, hogyha nem védekezel 11 játékossal labda nélkül, akkor gyakorlatilag, sőt, a támadás első fázisa a letámadás, tehát labda nélküli védekezés is nagyon fontos. Tehát egyértelmű, hogy ez mondjuk még egy pár tíz évvel ezelőtt azért még láthattuk lézengni, még akár Messit vagy Ronaldot, tehát nekik például ezért sem ment már annyira a vége felé, szóval ez tényleg nagyon fontos. Hogy látod az Újpest jövőjét? Ugye mondtad, hogy be fognak mutatkozni, azért te, mint utánpótlásban dolgozó edző, azért komolyan látod a magyar utánpótlást is úgy nagy általánosságban. Milyen jövője van szerinted a magyar utánpótlásnak, és hosszú távon például az Újpest alapozhat-e az utánpótlás játékosaira?
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy természetesen igen, és nekem azért az nagy színfájdalmam, ha most így összképen is nem szeretnék másik klubokkal példálózni, vagy bármi negatívat mondani, de hogy azért ugye nagyon-nagyon sok külföldi játékos van, tehát nekem az egy nagyon nagy színfájdalmam, sajnos ugye Újpesten is, hogy rengeteg külsős játékos jön, és azért az utánpótlásban vannak gyerekek, máshol még jobban, mert azért azt megemlíteném, hogy ugye mint Újpest, mi nem kiemelt akadémia vagyunk, hanem tehetségközpont. Ez azt jelenti, hogy, és ez is egy nagyon-nagyon nagy szívfájdalom számunkra Újpest érzelműeknek, hogy tőlünk elhordták az akadémiák a gyerekeket, és rengeteg olyan játékos van, aki NB1-es lett, és bemutatkozott, és itt nevelkedett, csak nem nálunk. Tehát, hogy azért az nekünk egyrésztről jó, hogy látszik, hogy azért nem végzünk rossz munkát, de ezek a gyerekek nem nálunk mutatkoznak be. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és szerintem most, hogy így azért látjuk, hogy a pénzügyi helyzetek, hogy a választás után azért, hogy most változni fog, én azt gondolom át fogja írni teljesen a futball térképet ez a helyzet, és nagyon bízom abban is, és nem csak az, hogy bízom, mert szerintem ez be fog következni, hogy egyre több magyarnak fognak fiatalnak szerepet adni, mert egyszerűen ugye nem lesz már annyi pénz a fociba, hogy megvegyük azokat a készjátékosokat, és azok megpuszíja a címert rá két hónapra, meg fél évre elmennek más csapatokhoz, hanem építkezünk, mert rengeteg jó példa is van, hogy most csak ma mondok egyet, hogy a Győrben mennyi fiatal van, az MTK-ban mennyi fiatal van, tehát hogy rengeteg olyan pozitív példa van, hogy ők azt a koncepciót válasszák, és akkor rátérve, mert igazából ez csak az én rálátásom, az Újpestre, amire jobban rálátok, én azt gondolom, hogy a Dárdai Pál személyében egy picit változott a stílus, és bedobja bátran a fiatal játékosokat, úgyhogy nekünk most már még jobban az a célunk, hogy följuttassunk játékosokat, csak ugye mivel ez, amit az előbb említett problémák voltak, hogy elvitték a gyerekeket, tehát még mindig kell egy-két év, hogy most már ugye olyan korosztály, mert most már az elmúlt időszakban nem nagyon mentek el gyerekek, mert meg tudtuk őket tartani, hogy én azt mondom, hogy 2 éven belül már fog bemutatkozni, most is van 2, de 2 év múlva egyre több játékos fog bemutatkozni, és én nekem minden nap az hajt az újpesti szerepvállásom, hogy neveljünk, hogy magyar és Újpest kötődésű gyerek játsza, mert ugye ez is egy úgymond mindig megnézem, amikor ide jön egy külföldi játékos, és akkor leírja, meg elmondja, hogy hát ő tudja, melyik klubba jött. De sokszor én ezt nem érzem. Tehát amikor Román Vera Fradi évek óta 5-öket kapsz, akkor én szerintem nem tudja, hogy melyik klubnál vannak. És mivel én az utánpótlásra meg látom ezeket a gyerekeket, akik például most kapott egy fiú profi szerződést, 17 éves, 8 éves kora óta ott van. Tudja, mi az az Újpest. És ide nekem, hogy az, ha be fog mutatkozni, az neked a csillagokat le fogja hozni. Úgyhogy ezért dolgozunk minden nap, hogy egyre több ilyen gyereket eljuttatsa, és zárszó az, hogy rengeteg ügyes gyerek van. A kulcs az, hogy te be akarod-e tenni, vagy megadod neki azt a segítséget, hogy szépen beépítgeted, akkor hidd el nekem, hogy találsz magyar játékosokat. Most a zöld bácsik, ugye, hogy ezt a Tóth Alexet találtak, én elmondom neked, hogy ott még van 10 Tóth Alex abban a zöld csapatban. Csak ott nem azok játszottak, hanem ugyanúgy a külföldiek, de én nagyon bízom benne, hogy most változik, és lesz változás, és a mi fiaink fognak játszani.
0: Szerinted hosszú távon fel tudjuk venni majd az Újpest a zöld csapattal a lépést? Mit gondolsz?
1: Igen. Én azt gondolom, a MOL érkezésével elindult egy teljesen más folyamat, építgetik ezt a klubot, tehát azért tudjuk, hogy 10 éven át azért nem az építkezésről szólt. Most én nem szeretek kritizálni meg, mert én mindig csak féltettem ezt a klubot, tehát most is ezt teszem. Most elindult egy más tender, én a Pali érkezésével, akivel csapattársam is volt, tehát tudom, hogy ő is hasonló karakter, jó személyiség, tehát ő biztos, hogy fogja, kihajtja belőlük az eredményt, ha kell, szép szóval, ha kell, de ez egy építkezési folyamat. Én azt látom, hogy most rengeteg dolga van neki, mert nagyon-nagyon szanaszét van minden, de elindultunk valamerre. Tehát én azt mondom neked, hogy még 1-2 év kell, bár azért most ugye ott is van baj bőven a zöld bácsiknál, úgyhogy én szerintem most lehet, hogy ez felgyorsulhat ez a folyamat, de hát azért nagyon-nagyon várom már, hogy megverjük az zöld bácsikat, mert azért ez a 35 meccs, tehát ez én nekem az olyan szám, hogy el sem tudom mondani, mert azért én pont már egyszer megnéztem, hogy ugye 12 derbin volt, ugye 5 győzelem volt, 4 döntetlen és 3 vereség, tehát abban az időben azért nyertünk itt is, ott is, tehát most, hogy azért nem tudsz, az azért ott valami nem kerek, tehát azért ekkora számnál ott azért az már nem véletlen. Tehát de visszatérve az alapkérdésedre, én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás akkor fog még nagyobbat profitálni, vagy lesz még, hogyha az Újpest nem hogy megszorítja, hanem meg is veri a zöldeket, akkor, mert az mindenkinek jó, mert az Újpest elmegy bárhova, ott az megmozgatja az embereket, és nem bántva meg más csapatokat, de Magyarországon Újpest, zöldek, és akkor ha az a 2 csapat a plafonon van, szerintem az minden egyes klubnak jó.
0: Mondjuk szerencsére most már jövőre a Kispest is ott lesz, tehát még egy riválissal több igen, a bajnokság.
1: Igen, az
0: sőt,
1: is.
0: A Vasas értem. Is, de a Kispest.
1: Igen, a Vasas is, Kispest is, ugye mind a kettőben játszottam is, és mind a kettőben. Ugye mondjuk a Vasasban nem, mert akkor nagyon fiatal voltam, de a Honvédnál is voltam csapatkapitány, úgyhogy ezek a nagy és régmúlt tradicionális csapatok kellenek a magyar első osztályba.
0: Erős Károly, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és további sikeres edzősködést Újpesten.
1: Köszönöm szépen, és jó egészséget mindenkinek. Köszönöm, hogy meghívtál. Minden jót.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára. Ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt a vajdasági magyar diákokkal. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd felgyújtották azt. A Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű szervezet is elítélte az esetet és felelősségre vonást követelt. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Az uniós forrásokból 1,4 milliárd eurót fordíthat Magyarország a villamos energiahálózat fejlesztésére, több tízezer okosmérő telepítésére és a rendszer korszerűsítésére. Ezt a gazdasági és az energetikai miniszter írta közösségi oldalán. Kapitány István közölte, így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe, ami több nap és szélerőművet, több tiszta energiát, nagyobb energiabiztonságot, több beruházást és új munkahelyeket jelent. Hozzátette, a hálózatfejlesztések és a megújuló energiaprojektek nyomán a következő években további 1,5-2 milliárd eurónyi befektetés érkezhet Magyarországra. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe a Mátra térségben. Június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, Heves és Nógrád megyében a korábban rövidebb szakaszokon közlekedő járatokat összekötik, így kevesebbszer kell átszállni. Salgótarján és Eger között 2 óránként közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett pedig új buszforduló épül ki. Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre.
1: Az időjárásról.
3: Országszerte derült gomoly felhős az ég, a Dunántúl nyugati felén több felé, északkeleten pedig elszórtan lehet zápor, egy-egy heves zivatar. Éjszaka beborul az ég és hétfőn felhős időre számíthatunk. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 而在中睡。
1: Következzen egy friss dal!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
4: Változékony időre számíthatunk. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Dél-Csehországban egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elítéli a magyar kormány a szabadkai zászlóégetést. Ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, aki a szabadkai középiskolai ballagáson történt incidensre reagált. Tar Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért fel kell szólalni amiatt, ami Szabadkán történt. Egy szabadkai középiskolai ballagáson elvették egy magyar diák nemzeti zászlaját, majd azt. A vajdasági szervezetek is elítélték az esetet, és felelősségre vonást követelnek. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek- és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyerekek és a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írt a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal, szakmai szervezetekkel. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyautó mind a 4 utasa megsérült. A helyszínre több mentőegységet és orvosi járművet riasztottak. Úgy tudni, hogy egyik sofőr sem fogyasztott alkoholt, a karambol heves esőzés idején történt. A körülményeket vizsgálják. A magyar külügyminisztérium egyelőre nem közölt hírek a balesettel kapcsolatban. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését. Ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg.
1: Az időjárásról.
4: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön a Cegléd Rádióban. A műsor, amelyben én felteszek egy kérdést, és önök jó esetben, hogyha van kedvük, válaszolnak, a 0635-92-92-ös SMS számon, e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-n, vagy Facebookon a facebook.com/cegledradio linken, de ebből csak egyet választanak, és azt is csak akkor, hogyha tudnak a kérdéshez kapcsolódóan válaszolni. A mai kérdésünk már ismerős, lehet egyszer már foglalkoztunk ezzel korábban. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? És rengeteg üzenetet kaptunk az első adás alatt, úgyhogy ezekkel folytatjuk, de hogyha valaki új sztorit írna, eszébe jutott azóta más, vagy egy teljesen új sztori jutott eszébe, ami még eddig nem került be a műsorba, azt is nyugodtan küldjék el, mindenképpen be fogom olvasni előbb vagy utóbb. De lássuk akkor az előző adásban érkezett üzeneteket. Hát ez mondjuk metró, de ide illik, szóval mentem Bécsben a metróval, megállt mellettem két magyar csaj, és elkezdtek az erotikáról dumálni. Egész pontosan arról, hogy milyen együttlétben volt részük az előző éjszaka. Én meg rezzenést arttal tetettem, hogy nem értek semmit az egészből. Szerintem újak voltak a városban. Hát ez egy érdekes kaland, igen, ilyen történhet, mikor akaratlanul is ki kell hallgatnunk valakiket, mert hogy mi mondjuk egyedül vagyunk, nincs zene a fülünkben, vagy ilyesmi, és hát sajnos végig hallgatjuk a beszélgetést. Ez abból is adódhat, hogy azt hitték, hogy nem érted a nyelvet, ugye, de a lényeg, hogy te értetted, és lehet, hogy akkor mások is. Este munka után mentem haza, és sötét, erdős részen elütött egy őzet a sofőr. Halán nyugodtan megállt az út közepén, és pár utassal megfogták, majd betették a busz közepére, hogy mindenki megcsodálhassa, írta nekünk Marci. Hát ilyen megesik sajnos, az utakon nem csak a buszokkal, az autókkal is történt baleset, és az őzek is sajnos olyanok, hogy hát nem mindig elkerülhető a baleset, úgyhogy ez megtörténik. A második része kicsit fura, mikor a busz közepébe tették, minden

0: úgyhogy itt valami tévedés van. Tovább fröcsögött, megkértem, hogy akkor nyomja tovább a csodagépen a gombot, és nézze meg, milyen megálló neveket fog mutatni, mert ezeket nem erre találja, és ott is várják a buszt, hiszen ebben az időben kb. Ugyanazok szállnak fel és le a városban. Megtagadta. Kértem, hogy hívja a forgalmi irodát, erre gúnyosan választott, hogy na jó van, megmutatom magának, bár nem szoktam tévedni. Ezután zavarta nyomott egyet, meg még kettőt a masinán, majd elnézést kért, hogy tévedett. Én mosolyogva megköszöntem, elmondtam, hogy semmi baj, mindenki tévedhet. Ezután, mivel 5 perc késésűen volt, hálából, vagy nem tudom miből, mert a buszon ülők már lincselni akarták, úgy ment a körforgalmakon át, hogy csóró mamik borultak mindenfele. Írta nekünk Zoli, és köszönjük szépen a sztorit. Ha önnek is van hasonló, küldje el 0635-925-925-ös, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon?
1: Helyi információ, első kézből.

0: Kedves hallgatóink, ez itt a Ceglét hangja. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ez a kérdésünk ma is. Másodszorra foglalkozunk ezzel a témával, de rengeteg bent maradt üzenet van, amiket fel fogok olvasni, és már is megyünk tovább Levente üzenetével, akinek majd valahogy cenzúráznom kell egy kicsit az üzenetét, de majd igyekszem rögtönözni. Szóval baráti társaságban el van terjedve rólam az, ezt Levente mondja, nem én, hogy átok ül rajtam, ugyanis viszonylag sokszor előfordul az, hogy ok nélkül belém kötnek, esetleg el akarnak verni. Erről számtalan sztorim van, de a következő a kedvencem. Felültem Pécsen a buszra. Fáradt vagyok, este van, csak haza akarok érni, zene szól a fülemben, szemüveg nincs rajtam, szóval külvilág ki van zárva. Indulás után kb. 5 perccel annyit látok, hogy a busz végéből velem szemben egy csávó elkezd mutogatni. Mivel rajtam nem volt szemüveg, nem volt egyértelmű, hogy mi történik. 2 perc mutogatás után, miután realizáltam, hogy mögöttem nincsen senki, így valószínűleg nekem szól ez a műsor, kivettem a fülhallgatómat, majd hallom, hogy nekem ordít az úriember, hogy igen, neked beszélek, ha még egyszer rám nézel, szétverem a pofádat. Hát újra ki akarom emelni a részt, hogy távollátó vagyok, a szemüvegem nem volt rajtam, azt sem tudtam ki ez az ember, nyilván nem néztem. Mondtam neki, hogy én ugyan rád nem néztem, de nem akarta felfogni, a végére majdnem elverte a fenekemet azért, mert csak léteztem a buszon, elég fura volt. Igen, ez tényleg fura, meg főleg, hogyha tényleg egy ilyen idézőjeles átok ül rajtad, és valamiért mindig beléd akarnak kötni, nem tudom. Az öltözködéseddel nincs valami, ami nagyon felhívja magára figyelmet, vagy nem is tudom, de minden esetre fura, hogy tényleg ennyire rád tapadnak az emberek. Azért köszönjük a sztorit, megyünk is tovább. Kicsiként anyánk elküldött minket a tesómmal vásárolni a megállóban, találkoztunk egy idősebb nővel és a lányával, kb. 20 éves lehetett. Egyszer a síri csendből megszólal a lány, hogy ő már nem akar se szerelmet, se barátságot a keresztapjától. Erre az anyja válaszol, fejezd be, mert nyakszírtem váglak, mint a nyulat. Hát igen, ez is egy érdekes történet, mindenképpen meglepő és mindenképpen szürreális, és buszhoz köthető, tehát tulajdonképpen kielégítő a mi kérdésünk szempontjából ez a válasz is. Lássunk még egy sztorit, Trollin pár héttel ezelőtt felszállt egy furcsának tűnő 12 év körüli kisrác, megállt az ajtónál, először azt vettem észre, hogy mindkét cipőfőzője ki van kötődve. Majd egy irgalmatlant odapöfékelt, konkrétan recsegett a feneke. Gondoltam, ez tuti bekakilt. Fel is kiabált, hogy beszaladt és nevetett. Majd az anyja vagy ki odafordult, hogy mi bajod. Megismételte, hogy beszaladt, anyuka csak így nézett, majd elfordult, kisrác meg folytatta, hogy kajak, beszaladt. Majd nekiállt battle flippezni egy vizes üveggel, feltapasztotta a fejét az üvegre, és értelmes arcokat vágott, majd amikor anyukának sikerült leülni egy helyre, ő beleült az ölébe. Írta nekünk Johanna ezt a választ. Hát tényleg meglepő sztorik, talán ennyire durvák nem is voltak az első adásban, de hogy milyen lesz még ebben, az hamarosan kiderül, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Folytatjuk a szürreális buszos történeteket, kedves hallgatók, mert pontosan ez a kérdésünk. Második alkalommal kérdezem meg önöket, hogy mi volt a legszürreálisabb élménye buszon, vagy bármilyen más tömegközlekedésen, ki tudjuk terjeszteni ezt a dolgot, ezen már nem múlik, úgyhogy bármilyen sztori jöhet, 0635 925 925-ös. A következőt Margó írta nekünk. Bácsi felszállt a buszra egy nagyobb szatyorral a kezében, de a sofőr türelmetlen volt és rácsukta az ajtót idő előtt. A jobb karja kint maradt, szatyrostul, és egy megállón keresztül úgy utazott. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a bácsinak ez olyan természetes volt, mintha mindig így utazna. Elképzelem az ilyen szitukat mindig, és hát nagyon furán nézhetett ki tényleg, de tényleg ezt végignézni kívülről vagy belülről, tehát a buszból, nagyon furcsa, és az is, hogy így ennyire nem figyelnek oda egymásra emberek, vagy hogy valakinek ez természetes, hogy a karja kimaradt. Két hete laktam Pesten, épp hazafelé mentem volna, amikor a Tétényin két megálló között a sofőr bemondta, hogy neki elege van, felmond. Azzal a lendülettel félre is állt, majd leszállt a buszról. Ez még az okostelefonok elterjedése előtt volt, én meg rohadtul nem tudtam, hogy hogy jutok haza, vagy hogy hol vagyok, írja nekünk Kristóf. Ez is nagyon brutális eset, köszönjük szépen. Aztán így kezdi a kedves hallgató, a legdühítőbb eset. Este végeztem az egyetemen, mentem haza busszal, sötét volt kint, fent a buszon is, így nagyon nehezen lehetett beolvasni a QR kód matricát a jegy érvényesítéséhez. Nagy nehezen sikerült, viszont a mögöttem felszálló afroamerikai lánynak nem. A sofőr ahelyett, hogy kapcsolt volna a lámpát a buszon, elkezdett vergődni, hogy vagy beolvassa a jegyet, vagy most azonnal szálljon le a buszról. Messzebb volt, amit nem tudtam oda menni segíteni, világítani, viszont aki legelől ült, oda ment és világított. Sikerült a lánynak, ment is hátra keresni egy szabad ülést, ekkor a sofőr hátranézett, és full megvetően közölte, menj inkább haza, ahonnan jöttél. Hát én úgy lefagytam, undorító jelenet volt. Ezt egyébként nem is értem, hogy amikor valaki hivatalban van és dolgozik és végzi a munkáját, akkor hogyan teheti meg azt, hogy bárkit minősítget vagy ilyesmi? Nekem legalábbis ez nagyon fura, biztos nem ad mindenki igazat nekem, de én azt adom, amit a kedves hallgató írt, egyébként Sára, hogy ilyen hogy történhet meg manapság még, szóval nem is értem. Ráadásul már eleve az összes utassal nem csak vele bunkó volt azzal, hogy nem kapcsol lámpát a QR kód beolvasásához. Na mindegy, érdekes történet, kedves hallgatónk, de nem az utolsó történetünk volt, mert bőven akad még, és ha ön is küldene a 0635 925 925-re, küldhet is egész nyugodtan, de e-mailt is írhat, hogyha bővebb lére ereszteni, akkor az e-mail a jó megoldás, kívánság@ceglidradio.hu. Egyetemista koromban rengeteget utaztam az otthonom és Debrecen között. Egyik alkalommal nagyon tömve volt a járat, de nekem szerencsére sikerült ülőhelyet találni a busz hátsó részében. Az első megálló után azt vettem észre, hogy az álló utasok mind hátrébb jöttek, egy jó nagy üres helyet hagyva a folyosó középső részén. Azt hittem, hogy valaki behányt, meg is kérdeztem a mellettem álló lányt, hogy mi történt, de később megérkezett a válasz szag formájában. Végtermék távozott, de nem az úriember száján. Hát azt hiszem, hogy ezt most nem is kellett volna, felolvastam feltétlenül, de már mindegy, túl vagyunk rajta. Hát igen, jó pár percig álltunk a következő megállóban, hogy a sofőr sűrű káromkodások mellett ki tudjon takarítani. Igen, hát ilyen is megesik, ez lehet baleset is, ne felejtsük el, kedves hallgatók, ez lehet baleset is, de azért nagyon kellemetlen tud lenni mind az utasok, mint a sofőr számára. Mi volt a legszürreálisabb élménye buszon, vagy más tömegközlekedési eszközön? Ez a kérdésünk, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: hangyákkal foglalkozik második alkalommal a Ceglét Hangja, kedves hallgatók. Még mindig maradtak az első adásból is adott válaszok, de tulajdonképpen most már néhány új is érkezett, úgyhogy vegyesen fogom olvasni őket. Ha ön is küldene, a 0635 95 925-ös számon megteheti. Pécsen történt, utaztam haza bőröndel, borzasztóan fájt a hasam, lemertem ülni, betoltam magam mellé a bőröndöt. Egy idős hölgy fogta magát és az ölembe ült, majd amikor megkérdeztem, hogy elnézést, ez mi, közölte, hogy három megálló, bírjam már ki, és hogy igen, kicsit szűkösen ülünk. Hát azért én meglepődtem volna, hogy valaki az ölembe ül, bárki is, most legyen az férfi vagy nő, vagy én legyek férfi vagy nő, hogyha másnak az ölébe ülök, mindenhogy fura, de hát igen, ezek szerint megtörténik. Suliból hazafelé a buszon egyszer csak a semmi közepén megállt a busz. A sofőr felállt és közölte, hogy addig nem megyünk tovább, amíg ki nem derül, előző nap ki kakilt a hátsó ülésre. De hát ez miért? Mármint úgy értem, hogy honnan tudja a buszsofőr, hogy ott van az, aki a tettes volt. Á, minden esetre fura, de köszönjük, megrázó és igen extrém történet. Nem annyira szürreális, de egyszer, mikor mentem gimiben, a buszsofőr elfelejtett lefordulni az egyik utcán, ahol kanyarodnia kellett volna, aztán meg csomó ideig nem tudott sehol megfordulni, és csak mentünk tovább egyenesen, meg be is mondta a hangosba, hogy ezt elnézte, úgyhogy elnézést kér ő is. Emiatt el is késtem a suliból, a tanár meg nem hitt el, hogy ez történt. Hát ez kellemetlen. Mármint nem nevetlek ki, tényleg valószínűleg nem hitték el, de hát milyen szürreálisnak tűnik az, hogy hát eltévesztette a sofőr. Ami velem is megtörtént, hogyha valaki emlékszik, a legelső történetem, és pont innen jött a műsor ötlete is, vagyis az adás témájának az ötlete, hogy volt egy éjszakai járat, amin nálunk is elnézte a leforduló sávot, ráadásul városok közötti leforduló sávot a sofőrünk, úgyhogy nagyon vicces volt éjjel megfordulni a főúton, de vannak ilyenek, szóval nekem aztán nem mondja a kedves hallgató, hogy ezt nem lehet elhinni, a tanár az lehet, hogy nem hiszi el, igen. Budapesten nem tudom melyik buszon egy szimpatikus, idézőjelben, úriember egy egész girosztálat eszegetett dobozból, majd mikor befejezte a maradékot dobozostól, kivágta az ablakon menet közben. Másik sztori, azt hiszem, 9-es busz Kálvária téren felszállt egy szintén nagyon szimpatikus fiatal lány úgy, hogy egy hatalmas konyhakés lógott az oldalán, mint egy kard a katonákon, csak tok nélkül, majd leült mellém. Az életem lepergett előttem, de szerencsére nem akart megtámadni vele. Írt nekünk Balázs. Ez is kellemes sztori, igen, mikor csak ilyeneket látunk. Nem kell hozzányúlni se ahhoz a késhez, de azért úgy az ember belegondol, vagy elgondolkodik, hogy most ez mi is. Annó 94-95 körül felszálltam Veszprémben a buszra, kértem jegyet hazáig, erre megkérdezte a sofőr, hogy tudom-e az utat. Mondom, nagyjából igen. Erre ő rámutat az első sorra, jobb oldalt, hogy akkor ülj oda, aztán mondjad, merre kell menni. Paráztam, hogy rossz irányba viszem a buszt, pláne, hogy ködés volt, de végül csak herenden sikerült a buszpályaudvar helyett a mellette lévő zsákutcába bevinni, kitolatott, aztán onnan már mentünk szépen, ahogy kell. Írta nekünk Péter, és remek sztori, köszönjük szépen. Hát mindig jó jön a segítség, hogyha valami zavar van az erőben, vagy esetleg új sofőr volt ezen a területen, vagy csak helyettesített valakit, ezek beleférnek. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel foglalkozik a Ceglét Hangja a második órában is, tartsanak velünk majd.
1: Következzen egy friss dal, itt a Ceglét Rádióban.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. Egy ismerős témával foglalkozunk ma. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezt a kérdést már egyszer feltettem önöknek, de akkor rengeteg válasz érkezett, és még mindig vannak azokból a válaszokból is, ami az első adás alatt jött, megérkeztek újak is. Úgyhogy nyugodtan küldje le ön is nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailezhet is a kívánság kukac@cegledradio.hu-ra. Helyszín Bécs. Felszállt egy bácsi a villamosra, úgy nézett ki, mint a hollapátos bácsi a reszkessetek betörőkből. Halált cukin és kedvesen beszélt a sofőrrel, kérdezett tőle valamit, megfordult, elkiáltotta magát farccal, hogy plac, és fellökve a barátnőm, aki a folyosón állt, ment szögegyenesen előre, közben megmérgelődött valamin. Ha nem látom, nem hiszem el. Meg persze olyan is volt, hogy őrült néni magyarul óbégatott a villamoson itt kint Bécsben. Köszönjük szépen Zolinak a sztorit. Van másik is, nem Zolitól, hanem már más hallgatótól, de ő nem írt nekünk nevet. 276E busz napszállta után megáll a cinkotai autóbusz garázsnál. Erős bukéval, kétszámjegyű véralkohol százalékkal és vastag mocsok páncélzattal felvértezett hajléktalan próbál felszállni, egyértelműen utazásra jogosító okmány nélkül. Buszvezető, te ide nem szállsz fel, kijelentéssel üdvözli. A néni ennél kitartóbb, megpróbál befurakodni, erre a buszvezető a fülke ajtaját faltörő kosként használva lendületesen letaszajtja a buszról és bezárja az ajtókat. A busznak a menetrend betartása érdekében rövid ideig várakoznia kell, ezért a következő 5-10 perc azzal telik, hogy a busz utasai némán hallgatják, hogy a néni fáradhatatlanul rugdossa az ajtót és a magyar nyelv legékesebb szókapcsolataival sziporkázik. Remek megfogalmazás, már csak

0: sokan voltak rajta, hogy egyedül már csak egy 8-9 éves kislány mellett volt hely. Leültem mellé, kb. Az út felénél elővette egy papírzsebkendőt, beletüsszentett, majd kisebb darabokra tépkedte, és megette. Hát, nem volt a mélyes egy darabig, az is biztos. Köszönjük Viviennek a történetet, és önnek is köszönjük, hogyha még velünk tart, vagy hogyha küld nekünk üzenetet, mindkettőnek nagyon örülünk. Hamarosan, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: Már megyünk is tovább az önök üzeneteivel, kedves hallgatók, a mai kérdés, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, vagy esetleg más tömegközlekedési eszközön. Vietnámba mentünk busszal, néha megálltunk, pár pali felhozott pár zacskót a buszra, zsákokat, ledobták középre, majd leszálltak. Később ismét megálltunk, és a címzett átvette a zsákokat. Szájgomban beérve a három sávos út belső sávjában megálltunk, a sofőr leszállt, és beugrott egy közeli patikában, a háromsávos út belső sávjában. Igen, meg hát ezek szerint csomagszállításra is használták Vietnámban a buszotokat. Egy adott ponton feltettek valamit, egy adott ponton más levette. Igen, megtörténhet természetesen. Bár nekem is van olyan ismerősöm, aki szokott úgy küldeni csomagot, hogy vannak ismerősei a MÁV-nál, és valaki kiszalad vele az állomásra, átadja a sofőrnek, tehát mondhatni, hogy masinisztának vagy a jármű vezetőjének, és egy másik városban meg leveszi egy másik ismerős, és akkor így oda is ért a csomag. Lehet, hogy olcsó módszer, nem tudom, bár elég körülményes. Apum egyszer a végállomásig ment, ahol már csak ő és egy másik utas volt. Akart neki szólni, hogy itt a vége, szálljon le, nem reagált. Kicsit megkocogtatta a vállát, hát ha alszik, oldalra dőlt és távozott furcsa hangok között a maradék levegő a testéből. Neki ott tényleg vége volt. Tehát, hogy nem az történt, hogy bélgázok távoztak a testéből, hanem hogy az összes levegő a testéből, ez kellemetlen, és igen, hát persze, de minden munkahelyen történt ilyen, de mikor a buszsofőr ébrezgeti az utolsó utasát, és rájön, hogy ő már ott nem él, az igencsak durva sztori. Persze biztos, hogy nyilván ennél is vannak durvábbak, csak nem erre számít az ember, hanem arra, hogy elaludt, vagy ilyesmi. Az ijesztő tud lenni, és kicsit meghosszabbítja a műszak végét. Nem szürreális, inkább vicces sztori. Az egyik megállóban megláttam, hogy száll fel egy ismerősöm. Trécselni akartam vele, ezért mikor jött egy nő, és kérdés nélkül leült volna, mondtam, hogy ez foglalt. Erre ő olyan nincs, és lehuppant. Mondom, oké, ezt barátnőm is nézte, konkrétan már ott állt, szóval elkezdtünk az új Five Nights at Freddy's filmről beszélni a nőn keresztül, miben én belül ültem. Nos, úgy tűnt, ő nem volt egy base gamer, ezért egy ponton nagy morogva felállt, és inkább végigállta az utat. Egyébként ez teljesen jó, hogyha megbeszélitek, szerintem normálisan, hogy jön valaki, és neki foglalod a helyet, hát akkor azt el kéne fogadnia, vagy nem tudom, vagy hát mondjuk te is felállhattál volna, de minden esetre ez így, hogy pont közétek került, ez így nagyon vicces, és egy adott ponton akkor azt mondja, hogy neki akkor ebből elég volt, és ő maga hagyja el az idézőes tett helyszínét. Szerintem ezt jól kezeltétek. És hogyha ön is esetleg jól kezelt egy sztorit, vagy pont, hogy rosszul, mert nagyon szürreális élménye volt egy buszon, vagy más tömegközlekedési eszközön, nos, azt még nyugodtan elküldheti nekünk. Úgy látom, hogy három adást is megélhet majd ez a műsor. Szerencsére jönnek a jobbnál jobb válaszok, és mondom, még ön is elküldheti a 0635-925-925-re. Kedves hallgatók, hamarosan megyünk tovább, néhány zene következik.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Megyünk tovább, kedves hallgatók, mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ha ismerős a téma, ne lepődjenek meg, ez már a második adásunk, egészen új válaszokkal jövök, és jönnek önök szerencsére a 0635-92-92 SMS számon érkezett jó pár, de jött e-mail is a kívánság, kukac@cegdedradio.hu-ra. Helyszín egy megyeszékhely valahol kis hazánkban, péntek este elstartol a parasztról az utcsó busz, sok fiatal, sok három műszakos, utóbbi pihenni megy, mi még mulatozni valami pinceszeren vagy kocsmában. Srác kb. 15-16 éves, ittas, nagyon. Busz éppen csak kikanyarodik, már beokádia, beköszön, csóró nem tudja hol van, tenne valamit, belehányt a markába. Ó, mondom, oké. Majd elkezdi törölgetni az arcát a hányásos kezével, mint amikor arcot mos valaki. Oké, még pár újabb kör és üres tank. Mögötte kettővel két srác, kissé ittas, hőzünk, buszsofőr megáll, rájuk ripakodik, mondván, hogy odahánytak. Haladunk tovább, és megérkezünk a legrosszabb állapotban lévő srác busz megállójába, aki nem kell fel. Hát mondom, jó van, majd a kövébe, még ugyanaz a település, az is jó lesz. Szólunk neki, feltápászkodok, elindul, látjuk ám a széken, hogy nem csak fölül távoztak belőle dolgok, kicsúszott a maci is. Alul felül likvid szilárd belőle minden helyen távozott, tényleg mint azok a szemkidüllesztős figurák. Ó, hát ma egy kicsit több az ilyen sztori, mint amit én szerettem volna beolvasni. Mindegy, most már megkaptuk őket, és én nem hagyok hátra senkit. Úgyhogy aki csak leírja nekünk a sztoriát, és úgy ítélem meg, hogy belefér egyébként a rádiós műsorba, azokat beolvasom még, hogyha egy kicsit gyomorforgató is maga a téma, de szürreális élményeket kértem, hát kapok is bőven. Nyugatinál egy úriember rájött, hogy elfelejtett leszállni, de a busz már elindult. Mi sem lehetne jobb ötlet, merőn bámulva az ajtót, elkezdett vele ordítani, hátrált, hogy lendületet vegyen, és elkezdte rúgdosni is azt. Mivel nem használta művelet, egy idő után megfordult, és kiúzta a felső kis ablakot, majd felhúzta magát, és átmászott rajta. Mindenki csendben figyelte a jelenetet, én személy szerint nem tudtam elhinni, hogy van ember fia, aki ott átfér, a buszsofőr pedig kanyarban megállt az attrakció végéig, majd amikor a show véget ért, mentünk tovább, mintha mi se történt volna, írta nekünk Bogi. Hát köszönöm, egy picivel jobb egy ilyen élményt elolvasni, mint azt a gyomorforgató másikat, de mind a kettőért nagyon hálásak vagyunk, és hogyha önnek is van ilyen, akkor még egy blokk lesz, amikor azt be is olvashatom akár, mert most elmegyünk zenélni, de egy blokkra még visszajön a Cegdét hangja, és azt se felejtsék el, hogy ha sok válaszunk van, akkor lesz egy újabb adás ebből a témából is, egyébként népszerűnek tűnik, úgyhogy ki tudja, sőt, nem is ki tudja, én tudom, úgy néz ki, hogy lesz ebből egy harmadik adás is.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Jöjjön az utolsó blokkunk, kedves hallgatók, a Cegléd hangját hallgatják az FM 92-tön, és a műsor legvégéhez közelítünk, maradt még néhány üzenetünk a legszürreálisabb buszos élménnyel kapcsolatban, de mindenki nyugodjon meg, aki nem fért bele, mert még egy adás keretein belül biztos, hogy foglalkozunk ezzel a témával, sok üzenetünk fog bennmaradni így is, meg hát ahogy megszokhattuk, még valószínűleg majd érkeznek újak az alatt, a harmadik adás alatt is, de most aki még belefér, az belefér, holnap pedig egy új témával jelentkezik a Cegléd hangja. Hatalmas tömegben egy teljesen ismeretlen pasi két kézzel rámarkolt a fenekemre, miután megfordultam és mondtam neki, hogy ezt nem kéne, közölte, hogy véletlen volt. Írja nekünk Nóra, hát vannak bizonyos véletlenek, az is lehet, hogy fékezett a busz, ő nem tudott másba megkapaszkodni, vagy nem tudom, hát érdekes történet, persze nyilván nem hiszünk neki ilyenkor. Nagybátyámnak, vagyis az egyik munkatársának az volt a szavajárása, hogy az anyját a sofőrnek. Minden története végén ezt mondta, az anyját a sofőrnek. Egyszer pekje volt, mert a buszon elmesélt egy sztorit, a sofőr ezt meghallotta, eltört az orra. Nem a sofőrnek. Szóval az anyját. Egyébként ez nagyon jó kis sztori, már nem túl jó sztori, Roberttől kaptuk ezt. Nyilván erre figyelni kell, hogyha van egy olyan szófordulatod, ami talán bizonyos esetekben megbánthat másokat, akkor azt ne használd olyan ember előtt, akire pont igaz, hogy például sofőr. Sulis korszakunkban egy srác a spáros kifliről a békönt leszette, majd zsebre vágta, hogy jó lesz az még később. Ez akkor a legjobb, hogyha hallod is, ahogy elhangzik ez. Jó lesz ez még később, és zsebrevágja. Teljesen jó történet, és elég szürreális is, de hát ilyenek megtörténhetnek bizony buszon és más tömegközlekedési eszközön, vagy egészen más helyeken is. Rossz külsejű alakok vigyorogva elkezdték kérdezgetni, mennyit is ér az órám. Elég fárasztó cringe 15 perce volt az életemnek. Nem rejtették el az erőforrásaimat, pusztán csak szivatni akartak. Ja, tehát, hogy nem akartak meglopni feltétlenül, vagy legalábbis te ezt feltételezed, csak úgy egy kicsit kötekedni beléd álltak. Jaj, de jó, ez jól tud esni az embernek nagyon. És nézzük még egy történetet. Budapest céli kerületben történt. Régebben két körjárat volt, ahol laktam. Mindkettő ugyanonnan indult, de az egyik busz, hogy érthető legyen, jobbra indult el, a másik pedig balra. Kedves sofőr bácsi azt a járatot vezette, amelyik jobbra ment volna, de ő elindult balra. Ez addig fel sem tűnt neki, ameddig a másik járat első megállója felé közeledve valaki felszállt és szólt a sofőrnek, hogy rossz irányba megyünk. Végül az első kereszteződésben sűrű elnézéseket kérve megfordult és a jó irányba indult el végül. Egyébként ilyenek vannak, ezt bárki benézheti, most miért kéne nekik mindent pontosan tudniuk, úgyhogy szerintem ettől emberibb mondjuk a sofőr szakma is, hogy néha egyszer-egyszer hibáznak, vagy nem lesz belőle nagy kalamajka, akkor meg nem olyan nagy probléma az egész. Kedves hallgatók, köszönöm a rengeteg üzenetet, és köszönöm azt is, hogy olyan sokat írtak, hogy lesz még egy műsor ebből, lesz még egyszer ez a téma, úgyhogy aki nem fér bele, ne aggódjon, holnap egy új témával jön a Cegléd hangja, Vörös Nenni pedig köszöni megtisztelő figyelmüket, és búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Helyi információk első kép.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5-en felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé. A szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
1: Az időjárásról.
0: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: beindulunk. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermek és ifjúsági résztvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Felrobbant egy bányászati robbanóanyagokat tároló raktár Myanmarban. Köszöntöm Önöket, Laványi Judit vagyok. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Gyermek és ifjúsági részvételi fórumot hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy az őket érintő kérdésekben a gyermekek, a fiatalok is elmondhassák véleményüket, tapasztalataikat, írta a Gyereknapon közzétett bejegyzésében Lannert Judit tárcavezető. A fórum konkrét formáinak kialakításáról már elkezdődtek az egyeztetések a diákokkal és a szakmai szervezetekkel. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. 5 felépültek az ebola vírus ritka variánsával történt fertőzésből, közölte az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A szervezet pénteken erősítette meg egy páciens felépülését, ez volt az első dokumentált gyógyulás a mostani járvány során. A rendkívül fertőző, vérzéses lázzal járó ebola május közepén bukkant fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, és a járvány gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A korban eddig 246-an haltak meg. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra jógázom fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren, június 7-én. Számtalan féle jóga várja mindazokat, akik már régebb volt a szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, aztán hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs, tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata a Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Cegléd-i Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazarelli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra könyvklub a Cegléd-i Városi Könyvtárban, beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough, Te is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gály József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Cegléd-i Városi Könyvtár e-mail címén, a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem.